ismert. Közölt változatunk Kodály egykori dalosának leszármazottjától felvéve kissé eltér az eredetitől, viszont dallama, főleg annak kezdete, egyezik egy székely típussal, amely legtöbbször a nagyhegyi tolvaj szövegéhez kapcsolódik. Érdekes, hogy változatunk ritmusából helyenként 7/8-os lüktetés vehető ki. Hallgassunk meg egy részletet most a balladából.

Oknyád. Elül rövid egyik, ha túl hosszabbodik. Anyám, kedves anyám, Sarpodor Péterné, Szabó nem jó szabta, Varró nem jó varta. Lányom, kedves lányom, Fodor Katalina, Szabó jól kiszabta, Varró jól megvarta. Anyám, kedves anyám, Sarpodor Péterné, nem tűröm, tagadom, ki kell már vallanom, hogy vagyon én nékem, 6 hónapos terhe. Szolgai

Az említett balladák közt tette közzé Kodály a Bagoly asszonyról szóló különös szövegű dallamot, és pedig egy-egy dur, illetve moll változatban. Gimesen még emlékezett rá egy idős asszony, de különösképpen a másik, Zsérei dur változatra. A dallamot Menyhén egyébként lakodalmi táncként használják a szöveg elejének elhagyásával.

Nék. Otthon felettem, otthon felettem, cifrányos olyam, cifrányos olyam. Abban felettem, abban felettem, Pista uramot, Pista uramot. Az mellett hagytam,

0: lettem, abban felettem, Jani fiamat, Jani fiamat.
1: Következő szintén gimesi dallamunk érdekes példája annak, miként száll le egy dal a felnőttektől a gyermekjátékok közé. Így egy nyilvánvalóan a verbuválásról szóló katonanótából előbb párosító, végül gyermekjáték dallam lett. A dal Kodály egykori énekesétől, Bányiné Recika Terésztől került felvételre.
0: Várba harangoznak, vár rozsba dobolnak, a gémesi legények táborba indulnak, nagy a híre, hop, hop, hop. Ki lesz a kapitány, majd lesz Varga Jani. Hát a kapitányné, majd lesz Piroskati. Nagy a híre, hop, hop, hop. Ennek a Janinak szép széles gatyája, ennek a Katinak fája sziverája. Nagy a híre, hop, hop, hop. Ennek a Katinak szép piros szoknyája, ennek a Janinak fáj a sziverája. Nagy a híre, hop, hop, hop. Énekelte Bányi Antalné Recika Teréz, 71 éves öregasszony.
1: Következő példáink dallamai a tavaszi népszokásokhoz kapcsolódnak, amelyek nyilván az ősi természeti ünnepektől veszik eredetüket, és keverednek keresztény elemekkel. Ilyen a villőzés virágvasárnapján. A lányok tarkapántlikás fűzfággal járnak házról házra, és éneklik a villőzés énekét, amiért tojást kapnak. A szokás ma már játékos jellegű, és sok helyt együtt jár a kiszehordással. Este felé a kicevicét, egy rossz kabátba öltöztetett szalmabábot régi kalappal a fején meghordozzák a faluban, és végül kiviszik a határba. Az énekek szövegében sok egyezést találunk a regős énekekével. Most hallható változatunk eddig nincs publikálva.

0: Villő.
1: A nyári napforduló idején, talán régi római ünnepek nyomán, Szent Iván napján, gyakran már hetekkel előbb is, a mező szélén négyszögű szalmarakást hordanak össze, és különféle illatos füveket raknak bele. Ezt este felé meggyújtják, és dallolás közben körültáncolják, majd átugrálják. A szokáshoz összesen 12 ének kapcsolódik. De sehol sem éneklik el mind őket, hanem falunként másokat és más sorrendben. A dalok egy része kiéneklő jellegű, vagyis az összetartozó, házasulandó legényt és leányt említik. Dallampéldánk Zsérén került felvételre, és alig tér el a Kodály által 1909-ben közölttől. A szokás ma már különben teljesen kihalt.
0: Kilovai vannak a nagy hegyek alatt, ott is ott vannak a Balkó Ferié, Szelem Sára, jó magyar Ilonának haja fölött gyöngy, koszorú gyöngy. El így földesi Veronkat ér is meg az én lovaimat, én is megtérítem a telúdjaidat, Szelem Sára, jó magyar Ilonának haja fölött gyöngy, koszorú gyöngy.
1: A hojedázás a szőlőkötözés egyik régi szokása. Ez női munka, amelyet a lányok és asszonyok víg, tréfa és dalolás közt végeznek. Az itt dalolt énekekre Kodály nagy figyelmet fordított, mert bennük a termékenység, varázslás és a párosítás elemények

a felvidéki Écsi Gyöngyi és Kátai Zoltán énekmondó közös felvétele következik előadásukban, a Táncházban című műsorunkban már hallott lakodalmi Haj révész révész kezdetű dalt hallgassuk meg. Utána pedig a Rezeda együttes Dudás Uram című felvétele következik.

Táncházban című műsorunk utolsó két előadója, a hegedős, illetve a parapács zenekar is a Felvidék dalait játsza. Az első összeállításban Agócs Gergely énekel egy igazi táncházas slágert, s aztán adásunkat osgyáni dallamok zárják a Puskó Márton vezette parapács zenekar előadásában. Mára munkatársaim Sztrányocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

0: A Rutafa énekegyüttes énekével köszöntöm a kedves hallgatókat Szent Iván hetében. A nyári napforduló, mely a középkori kalendárium szerint keresztelő Szent János, más néven Szent Iván június 24-i ünnepére virradt, ősidők óta jelentős, titokzatos értelmű és hatású népi virrasztás. A fény, az élet és a szerelem ünnepe. A 20. század elején a falu határában rakott nagy tűz mellett még az egész falu végigülte az év legrövidebb éjszakáját énekekkel és meghatározott ülésrendben. Hallgassuk csak!
1: Tűzit!

A szinte végtelen hosszúra nyúló párosító énekek a kimondott szó varázserejével a szerelmes párok boldog egymásra találását kívánták elősegíteni. A lassú, szertartásos táncokkal pedig az év forgása által visszahozott napot voltaképpen a természet örök ritmusát ünnepelték. A népzenegyűjtők e hajdani, valószínűleg szigorúan kötött rendű ünnepnek már csak töredékes maradványait találták meg, főként a Nyitra megyei magyar falvakban. Dobszai László ezekből rekonstruálta a Szent Ivánéi énekek sorrendjét a Magyar Dalkönyvében. A gyülekezés énekét már hallottuk. A dalszövegekben többször is felbukkanó Magyar Ilona titokzatos alakja a görög mondák szép Helénájához hasonlóan a szerelmi költészet gyakori szimbóluma. Magyar Ilona a tűzugrás közben énekelt párosító énekben is megjelenik.

A Szent Iványi tüzet zsupkévéből, szalmából, gallyakból gyújtották. A virágok vetélkedése ének alatt illatos füveket, virágokat, gyümölcsöt szórtak a hanvadó tűzbe, amelyeket később gyógyításra és egyéb mágikus célukra használtak. Csörsz Rumen István landkíséretével most ezt a dalt éneklem.

Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján.

most is megvan a hűtelem, de már

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Katika, az lesz a doktor meg a patika. Ha kinkarom, átölel Katika, az lesz a doktor meg a patika.
1: Dankó Rádió. Tokajban FM 88,3. A Magyar Zene Rádiója.

0: hallanik a ragyogóját.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: hideg szél.
1: Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: hagytál.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
0: Hogyha ír majd édes anyám is.

0: színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Juhász legény, szegény, juhász legény, tele pénzzel ez a kövér verszény, megveszem a

szép leány van. Tüzet rakott, eszem adta, egy libegett is, lobogott is, ahogy rakta. Hát még a két szöme párja, annak volt a magyalángja.

0: Dankó Rádió. Nagyatádon FM 90,5. A magyar zene rádiója.
1: Írd nekem a szeretőm, írd nekem a szeretőm, mikor telik le a három esztenedő.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: gyertyát, a gyertyát, mert azt ingyen nem adják a lapon, mert azt ingyen nem adják, mert a gyertya drága, minek még ilyen hiába. Olcsuk el hát a gyertyát a lapon, olcsuk el hát a gyertyát, házasodjunk, haj, haj, haj,
1: haj, haj, haj.
0: Házas élet, kutya baj, galambom, házas élet, kutya baj. Házasodjunk, haj, haj, haj,
1: haj, haj, haj.
0: Házas élet, kutya baj, galambom, házas élet, kutya baj. Mindig szép, az mindig a reggel, délben, éjszaka. Házasodjunk, haj, haj, haj, galambom, házas élet, kutya baj. Mindig szép, az mindig a reggel, délben, éjszaka. Házasodjunk, haj, haj, haj, galambom, házas élet, kutya baj.
2: Dankó Rádió. Telki Bányán FM 91,3. A Magyar Zene Rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Sólyog Tamás egy hónap múlva már nem lesz Magyarország köztársasági elnöke, jelentette ki a kormányfő a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzetegységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. A kormányfő beszélt arról is, hogy csökkentik a sarkalatos törvények számát, és a bíróknak nagyobb beleszólásuk lesz abba, hogy ki lesz a kúria és az országos bírói hivatal vezetője. A vagyonvisszaszerzési hivatal vizsgálná azokat a cégeket, amelyek éves árbevételének 75%-a közbeszerzésből származik. Ezt már az ATV-ben mondta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a hivatal állami kontroll alá vonja majd ezeket a cégeket, ha annak veszélyét látja, hogy a pénzek eltűnnek vagy rosszul használják fel azokat. Folyamatos az átvilágítás az országos mentőszolgálatnál. A megbízott főigazgató közölte, hogy jelenleg a szervezet jogi, gazdasági és működési felülvizsgálata zajlik, amely várhatóan 5-10 hétig tart. Az átvilágítás kiterjed a több mint 1000 járműből álló gépkocsi állományra, az épületekre, valamint a szervezet működésére is. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután vasárnap Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter azt mondta, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Iránnak a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leopápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. A pápa hangsúlyozta, a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében. A támadásban egy járókelő, egy rendőr és az elkövető meghalt. Az incidens körülményeiről és a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban, a füst miatt részben le kellett zárni az Athén és Szaloniki közötti utat. Az oltásban repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek. Itthon elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az OSK és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több, eddig még nem publikált dokumentum található. Július 12-ig lehet jelentkezni az Artisius Mentor programra. A pályakezdő vagy további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzők, szövegírók és producerek 4 kategóriában jelölhetik meg, hogy kivel dolgoznának együtt. A program a kiválasztott mentoráltak számára ingyenes. Végül a várható időjárásról. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő záporzivatar. A szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, kés este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

pikkat szöcskenyájak. Szerintem úgy érezzük magunkat már most. Korán reggel, derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. június 23-a van, 2-7 perccel múlt 6 óra. Hajdú Tibor vagyok, Gorzsák Gábor hangmérnökkel és Szabó Tamás zenei szerkesztővel készítjük a következő 4 órás műsort. Remélem, hogy a végén csettintenek majd, hogy na, érdemes volt ma reggel is a Dankó Rádiót bekapcsolni. Kiváló muzsika szól, ez kétségtelen, mondom már is, hogy mit ajánlhatok önöknek ebből az órából. A Magas Hargitán énekli nem sokára Benedek Fikatalin, Turay Kis Mári előadásában az Esik eső csendesen kezdetű nótát is hallgathatják majd. Odett belépőjét a Bajadér című operettből Kis Diana énekli, az Örökzöldek között pedig a Fonográf Sajnálom, hogy így esett című dala is felcsendül majd az óra vége felé. Megnézzük majd, hogy hogyan alakul az időjárásunk, mikorra várható némi enyhülés, lesz majd névnapos köszöntés ebben az órában. Néhány gondolat a híre születésnaposokról, hamarosan pedig egy kis történelmi visszatekintés. Elsőként Szentendrei Klára énekel, a nóta címe Értem én levelet a császárnak. Tartsanak ma is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: Negyed hét lesz rögvest.
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1606-ban ezen a napon kötötték meg a bocskai szabadságharcot lezáró bécsi békét. Ebben Bocskai kötelezte II. Rudolfot arra, hogy kössön békét a törökökkel. Nem csak a felkelés, hanem a 15 éves háború lezárását is jelentette ez a békekötés. A francia II. Köztársaság idején 1848-ban, június 23-án munkás felkelés kezdődött Párizsban, míg a fővárosi közmunkák tanácsa 1870-ben tartotta első ülését. Párizsban a Sorbonnon megalakult a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1894. június 23-án, míg az első isonzói csata is ezen a napon kezdődött 1915-ben. A csendes-óceáni térségben, a szárazföldi területen 1945-ben ezen a napon fejeződött be. A II. Világháború, míg 50-ben Magyarországon megkezdődtek a tömeges kitelepítések, a déli határsávból deportálták a hortobágyi pusztába az osztályidegennek számító embereket. Az Antarktisz szerződés 1961-ben ezen a napon lépett életbe. Ez volt az, mely kikötötte a kontinens semlegességét. Szintén június 13-án, 2013-ban pedig Nagy-Britanniában a brit EU-tagság jövőjéről megrendezett népszavazáson a szavazók 51,9%-a mondott igent a kilépésre, ugye ez volt a Brexit, 72,2%-os részvételi arány mellett, és már ez is történelem. Asszonykám, adj egy kis kimenőt! Részlet a Csókosasszonyból a folytatásban a Dankó Rádióban. Faragó András énekel, Johann János ékszernek a kíséretével.

Rádió. Budapesten FM 100,8. A Magyar Zene Rádiója.

Pista, Pista, Pista bácsi, ugyan mit akar csinálni? Pista, Pista, Pista bácsi, mit akar velem csinálni? Pista, Pista, Pista bácsi, ugyan mit akar csinálni? A tisztességes kis bögrémből fazekat akar csinálni.

Amikor az óra elején azt találtam mondani, hogy megnézzük, hogy mikor várható enyhülés a következő napokban, akkor még nem tudtam, hogy a 30 napos előrejelzés sem kecsegtett bennünket. Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják. Na jó, ez egy kicsit túlzás. Nagyjából 2 hét múlva picikét visszaesik a hőmérséklet, de akkor sem lesz 30-32 foknál hűvösebb, úgyhogy úgy néz ki, hogy most tartósan velünk marad a kánikula. Most is lassacskán emelkedik majd a hőmérséklet, és már csütörtökön, pénteken 35 fok körüli hőség lesz, vasárnap akár 36, és egy gram felhő sem zavarja majd a napsütést. Ma, június 23-án Arszlán, Szidónia, Szultána és Denka napja is van, főnévnaposaink pedig azok a Zoltánok, akiket lehet, hogy az élet próbál kárpótolni a március 8-ai névnapjukért, mert akkor mindenki, az emberek többsége a nőnapot helyezi a figyelem előterébe, és valahogy a Zoltánokra kevesebb köszöntés jut. Arab eredetű ősi magyar személynév a Zoltán török közvetítéssel került. A szultán, szultán, vagyis szultán szóból származik, uralkodót, fejedelmet jelent. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. Arrivederci Róma, Hollai Kálmán előadásában hallgatjuk meg most ezt a dalt.

csak én velem van gondja, mintha nagy baj a világon nem volna, nem vagyok én csapodás.

0: az utamba, aki szeret és megcsókolt titokba, ha megölel a babám, hiába is mondják rám, öreg legény nem sokat nyom aladba.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
1: Népzenék.

0: Két perc múlva 3:47, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: 1763-ban ezen a napon született Bonaparte Napóleon felesége, Josephine francia császárné. Az aradi vértanúk egyike Török Ignác honvédtábornok 1795-ben, míg 8. Eduard brit király, később windsori herceg, miután 1936 végén lemondott a trónról, 1894. június 23-án született Liebmann Béla, fotóművész, fotóriporter, 1899-ben Bob Fosse, Oscar-díjas, amerikai koreográfus, filmrendező, 1927-ben született ezen a napon. A zseniális Kossuth-díjas és Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, a magyar mozgókép mestere, akit magyar Walt Disneynek is beszéltek egy időben. Nep József 1934-ben született ezen a napon. Mézga Géza, Gusztáv, Dr. Bubó mind az ő alkotásai. Szintén június 23-án született, de már 1935-ben a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, gyorsúszó, edző, a nemzet sportolója Kárpáti György, míg Frances McDormand kétszeres Oscar-díjas amerikai színésznő 1957-ben született ezen a napon. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, szívből kívánok minden jót, jó egészséget, Isten értesse mindannyiukat, Odett belépőjét a Bajadér című operettből Kis Diana előadásában. Most önöknek játszom a Dankó Rádióban.

Jó reggelt és derűs napot kívánok, mindjárt 7 óra, kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját, addig Pál István szalonnai zenekar a muzsikál, nem loptam én életemben, ezt a csárdást Mellis György előadásában hallgatjuk meg a következő zenei óra elején, kérem tartsanak velem továbbra is.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Bor, mámor, szerelem. Új évad. Minden hétköznap 19 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
4: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 23-án kedden, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Lotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
3: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Tisztító tűz néven korrupció ellenes intézkedés csomagot hirdetett Magyar Péter miniszterelnök.
6: Két új vadászgéppel bővült a Magyar Honvédség vadászgép flottája. Mától már 18 Gripen védi az ország légterét.
5: Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Mondjuk a részleteket. A tisztító tűz művelet elindítását jelentette be Magyar Péter az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A miniszterelnök azt mondta, megszabadítják a magyarokat az országot kirabló, az állampolgárokkal szemben fellépő, őket fenyegető, életüket ellehetetlenítő politikai és gazdasági maffiától. A kormányfő azt is mondta, szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bemondva a teljes magyar társadalmat. Mészáros László beszámolója.
7: Jó, jegyezzék meg ezt a napot! Ma elindítjuk a tisztító tűz műveletet.
8: Jelentette be a miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. A kormányfő kijelentette, minden területen a leghatározottabban és a legszigorúbban kell eljárnunk. Legyen szó pártokról, képviselőkről, közintézményekről, médiáról, gazdasági elitről, politikus bűnözőkről vagy oligarchákról.
7: A tisztító tűz művelet egy átfogó politikai, gazdasági és jogi akció, amelynek célja Magyarország megszabadítása, az állam működését átható korrupció és a hazánkat folytogató maffia szorításától. Ennek lesz az egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal.
8: A kormányfő közölte, Magyarország megszabadítása, ahogy fogalmazott az Orbáni maffiától, a csápok levágása rendkívül nehéz feladat lesz. Csak a Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása 47 jogszabály módosításával jár együtt, és ez még csak a jogszabályi megalapozása lesz a maffia elleni küzdelemnek. A kormányfő bejelentette, a tisztító tűz művelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosítással.
7: A 70. életévüket betöltő alkotmánybírák megbízatása, köztük Polt Péteré is megszűnik.
8: Visszavezetik az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves felső korhatárt. Így Polt Péter alkotmánybírósági elnök megbízatása is megszűnik, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő közölte azt is, az alaptörvény módosítása keretében ismét lehetővé teszik, hogy az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák válasszák meg a saját testületük tagjai közül.
7: Megerősítjük továbbá a bírói önigazgatást.
8: A kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívására és megválasztására vonatkozó szabályok jelentősen módosulnak, mondta Magyar Péter. A tervezett szabályozás szerint a vezetők visszahívását az országos bírói tanács mellett a 2700 hazai bíró kétharmados többsége is kezdeményezhetné, a végső szót pedig mindkét esetben a parlament mondaná ki kétharmados döntéssel. Emellett a kúria vezetőjének a kiválasztása is a bírák kezébe kerülne. A köztársasági elnök kizárólag a bírói kar által titkos szavazással választott három legnépszerűbb jelölt közül terjeszthetné fel a leendő elnököt az országgyűlés elé. így biztosítva a csúcsvezetők politikai függetlenségét és szakmai legitimitását.
7: Az alaptörvény 17. módosításában javaslatot teszünk az országgyűlési képviselői mandátum 12 évben történő maximálására.
8: Nem csak a jelenlegi politikai és gazdasági maffia rendszer felszámolása a feladat, hanem arról is gondoskodni kell, hogy ugyanilyen rendszer a jövőben ne épülhessen ki újra. Ezzel indokolta Magyar Péter, hogy miért korlátoznák, meddig lehet valaki országgyűlési képviselő.
7: 12 év elegendő idő arra, hogy valaki szolgálja a hazáját, megvalósítsa a programját, bizonyítsa a rátermettségét, és nyomot hagyjon maga után, hanem a lopással. Mert a hatalmat a magyar néptől csak kölcsön kapjuk, nem örökbe.
8: A kormányfő azt is mondta, szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat, megbeszélve és megtárgyalva közös ügyeinket. Hozzátette, a folyamat végén az új alkotmányt a magyar nép fogja népszavazással megerősíteni. A kormány internetes oldalára időközben felkerültek a 17. alaptörvény módosításának a részletei. A kabinet 2026. június 27-éig szombatig várja mindenről a magyar emberek véleményét. A beérkezett javaslatokat június 30-ig kiértékelik, és jövő kedden ki is hirdetik a társadalmi párbeszéd eredményét.
5: A Fidesz és a KDNP frakció vezetője szerint Magyar Péter elfogadhatatlan stílusban beszélt a korábbi kormánypárti képviselőkről. Gulyás Gergely azt mondta, hogy a miniszterelnök felszámolja a politikai párbeszédet. Rétvári Bence pedig azt hangsúlyozta, hogy Magyar Péter korábban fontos pozíciókat töltött be. A Mi Hazánk képviseletében Torockai László pedig azt mondta, minden támogatást megadnak a korrupció felszámolására. Ambrus Róbert összefoglalója.
9: Ő nem a maffiával küzd, hanem egy diktatúrát épít.
10: Elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek nevezte a Fidesz frakció vezetője azt, ahogyan Magyar Péter felszólalt. Gulyás Gergely szerint a kormányfő ezzel a stílussal felszámolja a politikai párbeszédet. A képviselő azt is mondta, hogy Magyar Péter 14 éven keresztül még az Orbán kormányt támogatta. Gulyás Gergely szerint ez az időszak Magyarország elmúlt 100 évének legsikeresebb időszaka volt.
9: A kollektív bűnösség elve, amiről itt beszélt, a 20. század legrosszabb időszakait jellemzi. Akkor hangzottak el politikai vezetőktől ilyen beszédek, semmilyen indoka nincs arra, hogy kollektíven sértsen meg egy politikai közösséget, amelynek ön is az elsősorban Orbán Viktor miniszterelnöknek tapsoló része volt éveken keresztül, és még néhány évvel ezelőtt is.
10: Olyan képviselők ültek a korábbi kormánypárti frakciókban, akik építeni akarták a hazájukat, akiket a hazaszeretet hozott a parlamentbe. Erről a KDNP frakció vezetője beszélt. Rétvári Bence szerint Magyar Péter azért nem beszélhet maffiáról, mert az Orbán kormány idején ő is fontos pozíciókat töltött be.
9: Ki volt a Diákhitelközpont vezetője? Ki volt ott a Magyar Közút vezetőségében? Ki volt ott a Volánbusz vezetőségében? Ki volt ott az MBH bankban? Ki volt ott? Ön volt ott, miniszterelnök úr.
10: A Mi Hazánk frakció vezetője szerint tény, hogy működtek maffiaszerű szervezetek Magyarországon. Torockai László hozzátette, pártja minden támogatást megad ahhoz, hogy a kormány felszámolja a korrupciót.
11: Majd meglátja a miniszterelnök úr, hogy a végrehajtó maffiát vizsgáló bizottság élén milyen munkát fogok végezni. Garantálom, hogy mindenkit el fogunk számoltatni, és ugyanezt várom el önöktől is. Tehát mindenféle pozíciótól, pártállástól függetlenül mindenkinek el kell számolnia, persze a miniszterelnök urat is beleértve.
10: A Tisza frakció vezetője arról beszélt, hogy a választáson 3,5 millió ember szavazott a korrupció felszámolására. Bújdosó Andrea szerint a Fidesz a saját szavazóit is becsapta.
12: Önök jó részük itt ült ebben a parlamentben, és megszavazta azokat a törvényeket, ami hízlalta ezt a maffiát. Tehát nem szabad ettől eltávolodniuk, és nem az ön szavazóikról van szó, az ön szavazóikat becsapták.
10: A miniszterelnök azt hiányolta, hogy az ellenzéki frakciók nem beszéltek a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal felállításáról.
7: Beszélünk a valaha volt legerősebb, különleges hatáskörökkel megerősített korrupcióellenes, maffiaellenes hivatalról, és erre egy szót sem mond, nem azt mondja, hogy ám legyen. Ön sem azt mondja, kedves Gulyás frakcióvezető úr, a Mi Hazánk frakcióvezető sem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy mit, miért nem. Mitől félnek önök? Nem ismeri azt a mondást, hogy akinek nem inge, nem veszi magára?
10: Magyar Péter azt mondta, aki nem követett el bűncselekményt, aki nem lopott, annak nincs félnivalója.
5: Augusztus 20-a előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta a miniszterelnök a parlamentben tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján.
6: Magyar Péter hozzátette, hogy a tervezett alaptörvénymódosítással szűnne meg Sulyog Tamás államfő megbízatása.
13: Egy dolgot tehet vele, aláírja, tehát hogyha ezt nem teszi meg Sulyog Tamás, akkor szembe megy az alaptörvényel, szembe megy a magyar jogszabályokkal, és akkor okkal és alappal megindítható ellene a megfosztási eljárás. Ugye mi ezt nem akarjuk megindítani, elmondtuk korábban is, hogy ennek nem akarjuk kitenni, nem ő miatta, hanem a köztársaság elnöki intézmény miatt. De ha nyilván ezt megteszi, akkor el kell indítani egy megfosztási eljárást. A képviselők ötöde kezdeményezheti, 141 képviselők van, bőven kétharmad elindíthatja, és utána pedig, amikor ez történik, amikor elindul ellen egy megfosztási eljárás, akkor nem gyakorolhatja a köztársasági elnök a jogköreit, és az orbáni alaptörvény szerint ilyenkor ideglenesen az országgyűlés elnöke gyakorolja, aki pedig alá tudja írni.
5: Egységes rendszer kiépítését várja az új kormánytól a pedagógusok szakszervezete a közoktatásban, vagyis hogy kerüljenek egységes szabályozás alá az intézmények a bölcsödéktől a középiskolákig. Egyebek mellett ötelemű bérrendszer kialakítását javasolják, mondta a szervezet alelnöke a közmédiában.
6: Tóth Tünde arról is beszélt, hogy azt szeretnék, ha a kötelező munkaidő és a túlóra elszámolás szempontjából is igazságos, azonos előírások vonatkoznának a dolgozókra intézménytől függetlenül.
14: Egyrészt a bértábla bevezetését szeretnénk újra, ez az első része. Második része az a pótlékrendszer, tehát például munkaközösségvezetőknek, osztályfőnököknek járó pótlékok. Harmadik lépése az, hogy minden egyes túlmunkát, többlettanítást fizessenek ki. A negyedik eleme a bérrendszer javaslatunknak az a úgynevezett ilyen cél feladatok ellátásért járó juttatások, és ugye az ötödik elem az pedig a minőségi bérpótlék.
5: Két új repülővel bővült a Magyar Honvédség vadászgép flottája. A két felújított JAS-39-es érkezésével mától már 18 Gripen védi az ország légterét. A kecskeméti légibázison 20 éve szolgálnak a Gripenek, amelyek a szovjet MiG-29-eseket váltották le. Víg András összeállítása.
15: A honvédség eredetileg 14 darabos Gripen flottája idén májusban két felújított géppel bővült, kedden pedig további kettő érkezik a kecskeméti légibázisra. A fejlesztés eredményeképpen hamarosan már két repülőszázadnyi Gripen áll a honvédség rendelkezésére, mondja Balogh Zoltán, katonai szakértő.
16: A Gripen egy sokoldalú gép, a nevéből adódóan a JAS vadász támadó és felderítő funkciókkal rendelkezik. Az, hogy teljessé válik a flotta, és két századot a levegőbe tudná emelni a Magyar Honvédség, hogyha arról van szó, az mindenképpen egy előremutató dolog, de a fejlesztés az soha nem állhat meg. Mint minden egyes fegyvernél, ennél is folyamatosan kell tudni fejleszteni. Ez nem a végpont, ez inkább azt mondanám, hogy egy állomás.
15: A JAS-39 típus jelű, vagyis elfogó, támadó és felderítő feladatokra egyaránt alkalmazható szuperszónikus vadászbombázók az elmúlt két évtizedben több ráncfelvarráson estek át. Korszerűsítették a fegyverzetüket, navigációs eszközeiket és a számítógépes rendszerüket is. Az újonnan hadrendbe álló Gripenekkel Magyarország terület és lakosság arányosan Közép-Európa egyik legnagyobb vadászgép flottájával rendelkezik. A két századnyi Gripen Szlovákia, Horvátország és Szlovénia légtérvédelmét is ellátja. Négy repülőgép emellett a Lettország, Litvánia és Észtország légterét biztosító NATO műveletekben is rendszeresen részt vesz.
5: Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki négy helyszínen.
6: Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágota falván. A résztvevőkre sport, kulturális és közösségi programok várnak, a szervezők pedig állami támogatással biztosítják a szállást, az étkezést és az utazást. A táborokba határon túli magyarok is érkeznek.
3: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint két személyautó ütközött az ötös főúton, Alsó-Némedi és Dabas között. A 31-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Erős a forgalom az M1-es autópályán, Biatorbágy térségében és az M3-as bevezető szakaszán a főváros irányába. Szintén sokan haladnak az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös irányába Vecsés térségében. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a városközpont felé, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán az M0-ás csomópont előtt. A 31-es főúton Jász-Jákóhalma és Jászapáti között egy műszaki hibás teherautó vesztegel, a 89-es kilométernél a félútpályát lezárták.
5: Fővárosi információkkal folytatjuk.
17: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton befelé a Haller utca előtt, sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti feljárótól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, valamint a 11-es főúton a Pünköstfürdő utcánál. Kovács Botont, PKK Info.
3: Időjárás jelentés.
6: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
5: Ez volt a Krónika 7-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották, viszonthallásra.
0: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. 2026. június 23-a van, kedd, 2 perccel múlt, 4:08. Hajdú Tibor vagyok, jó étvágyat kívánok a könnyű reggelihez. Ilyenkor semmi nehezet nem kíván az ember, csak sok-sok-sok-sok folyadékot. Remélem, hogy velem tartanak ebben az órában is. Lesz egy kis kirándulás, szigorúan, légkondicionált módon, idézőjelbe téve gondolatban, egy újabb kis településre. Tényleg apró faluról van szó, Dabastól nem olyan messzire. Az óra végén fogunk majd kalandozni a páva nyomában dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint a 100 forintnak 50 a fele, Karcagi Nagy Zoltán előadásában, vagy a zöldleveles, fehérvirágos akászfa, Jenei Gábor énekel. Részlet a hamburgi menyasszonyból, Blaskó Bernadett előadásában, a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország. És természetesen örökzöldeket is hallgathatunk majd. Még egyszer, ez Pályer András felvételének címe, elsőként pedig Sennyei Vera, a dal Az örökre drágám. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

ezért helyes, ha nem szólítja néven a nő a férfit, és a nőt a férfi. Örökre, drágám, csak tét szerelmem, mókuska, kis cicám, szeres nagyon. Tündérbogárkám, csókod nem felejtem, csak érted élek, édes angyalom. Aranyvirágom, kicsinyke párom, babám csak

Az a helyzet, hogy bár próbálok bölcsen viszonyulni az időjárás jelenségeihez, azért nálam is nagyon sokszor előfordul, hogy télen panaszkodom a hidegre, nyáron meg a melegre. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják. Pedig az időjárás talán a legdemokratikusabb jelenség a világon, mert mindenkinek ugyanaz jut belőle, persze mindenki másként éli meg, és most vonatkoztassunk el a légkondicionált irodáktól és lakásokról. A tél azért hírek, hogy értékeljük a nyár melegét, és ez viszont is így van. Ha mindig ugyanaz lenne, talán egy kicsikét megunnánk azt is. Az évszakok változása pedig emlékeztet bennünket arra, hogy az életben semmi nem tart örökké, sem a kényelem, de áll az égnek a kényelmetlenség sem. Inkább próbáljuk meg azt megkeresni, hogy mit adhat nekünk, akár ez a jó meleg, mi az, amit élvezhetünk belőle. Például jó zenét hallgathatunk most, amikor még viszonylag idézőjelbetéve hűvös van reggel, nem tudok élni nélküled. László Attila előadásában hallgatjuk meg ezt a legendás dalt, egy Csináljuk a fesztiváltas feldolgozásban.

0: 7 perccel múlt fél 8, jó reggelt!
1: Encidától Banshidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
0: Egy fiatalnak mondható község Kumpeszér, Bácskiskun, Kunszentmiklós járásában találjuk a Kiskunság északi részén. Babastól egy macskaugrás az 5-ös főútról Örkénnél letérve tudjuk megközelíteni, és ha azt mondtam, hogy fiatal település, akkor a pontos évszám is legyen ismert, 1949, Peszéradacs szétválása után keletkezett, előtte Peszéradacs néven még 1873-ban egy Adacs és Peszér pusztákból alakult falu volt, melyet körjegyzőség szempontjából Tatár-Szentgyörgyhöz csatoltak. Az első írásos említés egyébként a területnek viszonylag későn, 1720-ban keletkezik, egy akkori összeírás szerint Adacs még mint Bogyiszlóhoz tartozó puszta szerepelt, Peszér pedig Kecskeméthez tartozott, később Peszér puszta az uralkodó család birtokába került, Adacs pedig külön község lett, és 1848-ig a Ráckevei uradalomhoz tartozott. Római katolikus temploma nagyon fiatal, 1981-ben, a harangláb pedig 2008-ban épült. Avarleleteket találtak a település környékén, ezeket a Kecskeméti Katona József Múzeumban lehet megtekinteni, és egy nagyon különleges intézmény is itt székel, a Rákosi Vipera Védelmi Központ. Kumpeszér és az ott élők éppen olyan fontosak számunkra, mint mások, Kumpeszért is természetesen ajánlom figyelmükbe, hogy keressék fel. Akik itt élnek, azoknak pedig roppant hálásak vagyunk, hogy a Dankó Rádiót hallgatják, egyre többen. A folytatásban a következő felvételt, a hamburgi menyasszonyból való részletet önöknek játszom, a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország című dalt, Blaskó Bernadettet Tarnai Kis László kíséri zongorán.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Donkor Rádiót hallgatják, nem sokára dr. Juhász Katalin néprajzkutató összeállítása következik. Kalandozunk a páva nyomában, addig Patai Zoltán és zenekara muzsikál. 8 órakor hírek, majd Kovács Kati egy Nagy Szerelem című dalát hallgathatjuk meg együtt. Érdemes lesz velem tartani.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Kedves hallgatóink! A Dalőrzők sorozatunkban már hallhattak a Balatonboglári 28. Méta Fesztiválról, ahol a legkiválóbb gyermektáncegyüttesek mutatkoztak be idén is. Ezúttal a középső korosztályban első díjat nyert Isaszegi Csata Néptánc Együttes Csínytevők csoportjának műsorából hallhattak részletet a bevezetőben. A Helyi Érték Egyesület és a Somogy Megyei Néptánc Egyesület közös szervezésében példamutató közösségi összefogással megvalósuló háromnapos métafesztivál igazságos és pártatlan versenyszabályzatával, gazdag programkínálatával, családias hangulatával emelkedik ki a hasonló rendezvények közül. Egyik állandó programja a magyar néphagyományban gyökeredző futóméta bajnokság. E sportjáték szabályainak kidolgozója Szabó Zsolt, aki Szalai Tünde Tücsivel együtt a kezdetektől a rendezvény főszervezője. A Csata Csínytevők csoport Gyere haza Gyurka című műsorszámának kerettörténete a társai elől egy ládába elrejtőzött Gyurka nevű virgonc legény keresése, aki időnként előbukkanva rejtek helyéről rendre megtréfálja az őt kereső vidám társaságot. A mozgalmas koreográfia tele van ötletekkel, fergeteges táncbetétekkel. A színen a legkisebbek is megjelennek korukhoz illő viseletben és tánclépésekkel. A nagyobb gyerekek között már megvillannak az egyéniségek is, amellett, hogy a közös tánc rendkívül egységes és magával ragadó. Az 1968-ban alakult Csata táncegyüttes az 1849-es győztes Isaszegi Csata emlékére vette fel a Csata nevet. Néptáncosaik rendszeresen szerepelnek hazai és külföldi fesztiválokon, televízióban, sikereiket pedig országos arany és kiváló minősítések jelzik. Az együttes művészeti vezetője Stéger Dániel, aki munkatársaival együtt nem egyszerűen csak néptáncot tanít, de emellett kiváló koreográfus is. A Gyere haza Gyurka című koreográfia Stéger Dobi Viktória, Bódi Csilla és Stéger Dániel közös alkotása, amely azért lehetett ilyen sikeres és nagyhatású, mert a gyerekekre szabták, akik láthatóan teljes átéléssel és nagy élvezettel vettek részt a közös munkában. Ennek eredménye lett a Méta Fesztivál első díja. Egy táncszámhoz természetesen nélkülözhetetlen a jó zene. A Méta Fesztivál kísérőzenekara a Prima Primissima díjas Salamon Beáta vezetésével, kitűnő zenészekkel kiegészülve minden résztvevő táncegyüttes számára biztosította a legmagasabb színvonalú zenei kíséretet. A gyerekeknek ez külön élmény és ajándék volt. Az Isaszegi Csata Csínytevők műsorának részlete következik.

0: Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Töltsük együtt a nyarat, minden nap Önök érték a Dunán. Még több zenével várjuk Önöket minden egyes nap. Hétvégén, szombaton és vasárnap is számíthatnak zenés válogatásainkra. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk Önöket.
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az előterjesztést. A képviselők szavaznak az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges törvénymódosításokról, a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. Átfogó, a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök tegnap az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, a program fontos eleme lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, amely más hatóságoktól is magához vonhat majd ügyeket, és használhatja a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot és minden rendvédelmi szervezetet. Súlyog Tamás egy hónap múlva már nem lesz Magyarország köztársasági elnöke, erről is beszélt a kormányfő a parlamentben. Mint fogalmazott, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzet egységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. Magyar Péter közölte azt is, hogy szeptembertől alkotmányozási folyamatot indítanak, amelybe bevonják a teljes társadalmat. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. Az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, több munkáspárti képviselő nyíltan is vezetőváltást sürgetett. Legesélyesebb utóda Andy Burnham, aki a kormányfő indulás érdekében lemondott polgármesteri címéről Manchesterben. Ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák hajnalban az ukrán fővárosban. Kijev mellett légicsapások érték a második legnagyobb várost, Harkivot, valamint Zaporizsia és Szumi megyét. Legkevesebb 6-an megsebesültek. Lövöldözés volt Montreal zsidó negyedében. A támadásban egy járókelő, egy rendőr és, az elkövető meghalt. Az incidens körülményeiről és a tettes indítékáról egyelőre nem közöltek részleteket a kanadai hatóságok. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban, a füst miatt részben le kellett zárni az Atén és Szaloniki közötti utat. Az oltásban repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek. Itthon már 10 megyében és a fővárosban van tűzgyújtási tilalom, mert a hőség miatt újabb területekre terjesztettek ki a korlátozást a Nébih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson-Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakóhelyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet bográcsozni, nyársalni, grillezni. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több kombájn, traktor és vontató közlekedik az utakon. Az Agrárkamara arra kéri az autósokat, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek, és tartsanak megfelelő oldaltávolságot a lassan haladó mezőgazdasági járművektől. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő záporzivatar. A szél időnként megélénkül, napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. 2026. június 23-a van, kedd, 8 perccel múlt 8 óra. Hajdú Tibor vagyok, bízom benne, hogy velem tartanak ebben az órában is. Nem sokára az egészség percekben egy hűsítő hatású, rendkívül egészséges növényről néhány gondolat, majd egy másik, roppant egészséges zöldségről, sipos gazdával beszélgetünk, hiszen kedd van, tehát 8:30 után a közmédia növényorvosát várom a stúdióba. Olyan muzsikákat hallgatunk, mint a Monokfalu szép helyen van, Újvári Marika előadásában, a Virágzott az aranyerdőt, Fényes György előadásában hallgatjuk meg. Játszom részletet a Monte Cristo grófja című musicalből, a Bosszú keringőt, Dolhai Attila és Szomor György. A két előadó, az Örök zöldek között pedig Kazal László felvételét, a Szászolnak is egy a vége című dalt is hallhatják majd, valamint lesz reggeli világzene is, de egyelőre még nem árulom el, hogy micsoda. Fekete a ribiszke, Hollai Bertalan énekel most a folytatásban. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, jó reggelt!

fehér alsó szoknyája. Kettőt lépett utána, sáros lett a vazsamári fehér alsó szoknyája. Ez a csárga, de hangos, vazsamári, de hangos, mit ér a gonoszsága, a válba leesett a fehér alsó szoknyája. Mit ér a gonoszsága, a válba leesett a fehér alsó.

esett a fehér alsó szoknyája. Mit ér a gonoszsága, a válba leesett a fehér alsó szoknyája.

0: is csak meg kell szoknom.
1: 4:09 van, jó reggelt!
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: A telefonom szerint már 26 fok van kint, ami azért mutatja, hogy ma is kemény kánikula lesz, ilyenkor jól esik valamilyen hűvös ital, mondjuk mentával ízesítve. Ez egy nagyon egészséges növény, amúgy 18 alfajával lehetne megismerkedni, de ennyire nem megyünk bele természetesen a részletekbe. A fodormenta és a borsmenta a legismertebb közülük, de van még csobormenta, almamenta is még sorolhatnánk. Már a rómaiak is rákcsálták egy komolyabb lakoma után, mert már felfedezték a jótékony hatásait, melyeket többnyire a mentol tartalmának köszönhetünk. Segíti az emésztést, de nem csak a gyomrot nyugtatja, hanem mindenféle egyéb görcsöket is, képzeljék el a szervezetben. Antiszeptikus hatást is kifejt, így sebek kezelésére, érzéstelenítésre is használható, és van egy ilyen pangás csökkentő ereje, még a megfázás tüneteit is tudja enyhíteni. Persze azért érdemes arra figyelni, hogy vannak olyan emberek, akik allergiásak rá, illetve hosszú távú vagy nagy dózisú orvosi használata már akár több kárt is okozhat, mint pozitívumot, úgyhogy óvatosan kell vele bánni. De gyakorlatilag nincs olyan helyzet, amiben ne lehetne alkalmazni, mert hogy a fokrémekben is benne van, a rágógumit rág az ember ott is találkozik vele, de még a légfrissítőkben is használják. Sokan tartanak attól, hogy ha kiszállítják a mentát, akkor éppen azt az üdeségét veszíti el, amiért igazán szeretjük. A jó hír viszont az, hogy nem kell félni, mert ilyenkor csak az édessége csökken egy picit, és mondjuk így melegebb hatást kelt, de ez kifejezetten jól áll neki, és még így is ugyanolyan hűsítő hatású marad, mint friss formájában. Nálunk kevésbé elterjedt, hogy ételekhez adjuk hozzá, a legtöbben csak mondjuk az üdítőben, egy koktélben vagy teaként találkoznak vele, de a világ több országában sok tradicionális étel alkotó eleme is, a menta például az angolszász vidékeken is rendszeresen teszik sütikbe, de bárány mellé is kínálnak mentaszószt, de csirke és disznóételek mellé is egyébként kifejezetten jól megy. Ha nem is özön növény, de én azt tapasztaltam, hogy viszonylag gyorsan terjed, mi a szomszédtól kaptuk idézőjelbe téve, és azóta több bokor is már kinőtt. A viszonylag mostoha körülményeket is jól viseli, és bármikor mondjuk egy pohár hideg ásványvízbe egy karika citrommal nagyon kellemes hűsítő italt tudunk készíteni. És megihatjuk a balatoni nádasparton, Kolosság Gyula énekli most ezt a nótát, Balázs Tamás és zenekara kíséretével.

kassa, ne simáron a kassa, jön a babám, csikorog a csizmája. Mikor kezdtem a ládámat pakol lenni, édesanyám, akkor kezdett sigatni. Édesanyám, ne sírass, köszönöm a nevelést, lehajolok, megcsókolom a kezét. Édesanyám, ne sírass, köszönöm a nevelést, lehajolok, megcsókolom a kezét.

0: hasad, egyedül kell hazamenni magamnak. Nem megyek, mert nem szabad, háj a szívem meghasad, egyedül kell hazamenni magamnak. De nem megyek, mert nem szabad, háj a szívem meghasad, egyedül kell hazamenni magamnak.
1: Balkáni ritmusok, magyar népzenei és erdélyi cigány zene, ez mind a Baselán muzsikájában hallható. Delis napot, jó reggelt kívánok, a Domkor Rádiót hallgatják. Reggeli világzenénket tehát a 2025-ös Fonó évfelfedezettje díjas Baselán nyújtja. Este 9-től pedig még több világzene népek dalai című műsorunkban.

0: Derűs napot kívánok, a Domkor Rádiót hallgatják. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban a közmédia növényorvosát, Sipos gazdát. Szia!
1: Jó reggelt kívánunk neked és a kedves hallgatóknak.
0: Megbeszéltük, hogy a cukini lesz a mai témánk. Én rendkívül szeretem, nem tudom, hogy te hogy vagy vele.
1: Nagyon szeretem ezt a növényt. Gyerekkoromban a nagyszüleim kertjében is ott sorakoztak a tökfélék, és lenyűgözött, hogy egy apró magból néhány hét alatt milyen hatalmas növény fejlődik. A cukini számomra a nyár bőségét jelképezi. Szeretem benne, hogy nem csak hálás növény, hanem szinte napról napra megajándékoz bennünket a fejlődés csodájával. Reggel még csak egy apró termést látunk a levelek alatt, de néhány nappal később már a családunk asztalára kerül a termés. A mai rohanó világban a cukkini arra is emlékeztet bennünket, hogy a természet türelemmel, gondoskodással és figyelemmel mindig viszonozza a törődésünket. Talán azért is szeretem különösen ezt a növényt. Nem igényel különleges bánásmódot, mégis bőkezően ad, és közben megtanít bennünket arra, hogy a kertben minden nap történik valamilyen csoda.
0: Jó, innen folytatjuk hamarosan, addig Kazalászó előadásában elsőként a Szánszónak, és Egy a vége című dalt hallgatjuk meg a Domkor Rádióban.

ide velem. Száz szónak is egy a vége, megszerettelek. Tudd meg, hogy amíg meg nem csókolsz végre, én el nem megyek. Ide velem.

0: egy más sosem látjuk már.
1: Rózsafa virít a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó Rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
2: A cukkini az egyik legnépszerűbb nyári zöldségnövényünk, amely a tökfélék családjába tartozik. Érdekessége, hogy Közép-Amerikából származik, Európába pedig először az olaszok kezdték el rendszeresen fogyasztani. Miért is szeretjük ennyire ezt a növényt? A cukkini rendkívül gyors növekedésű, kedvező körülmények között egyetlen éjszaka akár 4-5 cm-t is nőhet a termése. Sok kertész tapasztalja és jelzi is felém, hogy ami este még csak megfelelő méretű volt, másnap reggelre már szinte óriássá válik. Termésének több mint 90%-a víz, ezért kiváló nyári frissítő zöldség. Alacsony kalóriatartalma mellett jelentős kálium, magnézium és C-vitamin forrásként is tartjuk számon. Június hónap a cukkini hónapja. Ez azért is nagyon fontos, mert ekkor van az intenzív növekedés és fejlődésének szakasza, ekkor dől el, hogy egész nyáron bőségesen tereme. Első kulcskérdés, az pedig a vízellátás. A cukkini hatalmas levélfelületet nevel, ezért rendkívül sok vizet párologtat. A legnagyobb hiba gyakori, hogy kevés vízzel történő öntözés. Inkább ritkában, de alkalmanként nagyobb vízadagot kapjon, hogy gyökérzete mélyebbre hatoljon. A reggeli öntözés a tapasztalatom alapján a legideálisabb. Sokan jelzik és küldenek képet számomra és a Sipos gazda oldalra, hogy a termések torzulnak. Sok kertbarát panaszkodik, hogy a kis cukkinik megsárgulnak, majd lehullanak. Ennek leggyakoribb oka a hiányos beporzás. A cukkini külön hím és női virágot fejleszt, a méhek, poszméhek és más beporzók nélkül sok termés nem fejlődik bizony sajnos tovább. Éppen ezért nagyon fontos a kert biodiverzitása és a beporzó barát környezetnek a kialakítása. A szárazságtűrő képességét erősíti a kálium. Júniusban már megkezdődik az intenzív termésképzés, és a kálium elősegíti a terméseknek a fejlődését, a vízháztartásnak a szabályozását, a hőségtűrésnek a növelését és bizony a jobb íz kialakulását is, ami nem elhanyagolható. Tapasztalatom alapján a komposzt, életistáló trágya és káliumban gazdag tápoldatok sokat segítenek e problémák kezelésében. A cukkini igen egy különleges tulajdonsága, hogy rendszeres szedés újabb termések képzésére ösztönzi a növényt. Ha túl nagyra hagyjuk nőni a terméseket, a növény úgy érzi, hogy már teljesítette szaporodási feladatát, ezért kevesebb termés hoz. Ideális szedési méret általában, amit a piac is szeret és kedvel, az a 15-25 cm nagyság. Megfigyeléseim alapján volt olyan időszak, amikor jó körülményben fejlődött a cukkini, akár 20-40 kg termést is adott egy szezonban. Nem véletlenül mondják a kertészek, amikor beszélgetek velük, hogy nem az a kérdés, hogy lesz-e cukkinink, hanem hogy kinek adjunk belőle. Ebben a nagy melegben figyeljünk oda, hogy ez a 35 fok feletti hőmérséklet megviseli a növényünket. Tapasztalatom alapján csökken a virágképződés, romolhat a termésképzés, és bizony nagyon fokozódhat a vízstressznek a kérdése, ezért ha van lehetőségünk, takarjuk a talajt fűnyesedékkel, komposzttal vagy szalmával, hogy segítsük a vizet megőrizni. Ez az időjárás kedvez a növényvédelmi problémák kialakulásának is. Figyeljünk a lisztharmat első tüneteinek megjelenésére, a levéltetvek kolónia kialakulására, a takácsatkák is nagyon szeretik ezt a növényt, és ott, ahol jó légjárta a terület, kiegyensúlyozott az öntözés, csökkentettük a túlzott nitrogénellátást, akkor sok problémát tudunk ezzel elkerülni. Összefoglalva egy gondolattal szeretném zárni, hogy talán azért is szeretem annyira a cukkinit, mert minden nap emlékeztet arra, és nagyszülői kertbe, szüleim kertjére és a kiskertünkre is a kitekintek, hogy a kertben legnagyobb csodák gyakran a legegyszerűbb dolgokból születnek. Ilyen növény a cukkini.
3: Köszönjük szépen, gazdulam! Holnap után, azaz csütörtökön találkozunk ismét. A bosszú keringőt játszom most a folytatásban a Monte Cristo grófja című musicalből. Dolhay Attilát és Szomor Györgyet hallják.

Jónás Géza és zenekarának felvétele zárja ezt a zenei órát a Dankó Rádióban. Derűs napot kívánok, majd 9 órakor következnek a hírek. Künn a dorozsmai határban ezt a csárdást 60-i kis gyöngyi előadásában hallgatjuk meg a következő zenei óra elején Tordai Zoltán és zenekara kíséretével.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Átfogó, a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök tegnap az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, a program fontos eleme lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, amely más hatóságoktól is magához vonhat majd ügyeket. Ismertették az alaptörvény 17. módosításának tervezetét is, amely tartalmazza az államfő elmozdítását, a 70 év feletti alkotmánybírók megbízásának megszüntetését, valamint 12 évben korlátozná a képviselői munkát. A változtatásokat társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán, az észrevételeket szombatig várják. A Fidesz és a KDNP frakció vezetője szerint Magyar Péter elfogadhatatlan stílusban beszélt a korábbi kormánypárti képviselőkről. Gulyás Gergely azt mondta, hogy a miniszterelnök felszámolja a politikai párbeszédet, Rétvári Bence pedig azt hangsúlyozta, hogy Magyar Péter korábban fontos pozíciókat töltött be. A Mi Hazánk elnöke Torockai László közölte, pártja minden támogatást megad a korrupció felszámolására. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabbá tételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy átszervezik a műtéteket, miután meghibásodott a 3-as épület műtőit ellátó légitechnikai és klimatizációs rendszer. A halaszthatatlan operációk biztosítása érdekében a 3A épület műtőiben 2 műszakos munkarendet vezet. Be reggel 6-tól este 10 óráig. Emberi testrészeket gyűjtött egy beteghordozó az egyik fővárosi kórházban. A 30 éves férfit bűnügyi felületet helyezték, közölte a rendőrség. Munkahelyén és lakásán a többi között koponyákat, csontokat, valamint preparált emberi arcbőrt tárolt. Kihallgatását azzal magyarázta tettét, hogy rajong az anatómiáért és a patológiáért, valamint szeret állatokat boncolni. A férfi ellen emberi test tiltott felhasználása miatt eljárás indult. Muzeális értékű érmeket találtak a pénzügyőrök egy kis teherautóban az M1-es autópályán. A 35 darab feltehetően műkincsnek minősülő tárgyat rizs és liszt közé rejtették. Mivel a Bulgáriából Angliába tartó jármű sofőrje nem tudott bemutatni kiviteli engedélyt, az érméket lefoglalták és értesítették a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztériumot. Júliustól novemberig esténként is látogatható lesz az Uffizi képtárhoz tartozó Vázári folyosó Firenzében. A fedett gyalogos híd a képtárat az Arnó folyó túloldalán található Piti palotával köti össze. A festményekkel és műalkotásokkal díszített folyosó a naplemente óráiban rendkívüli élményt nyújtott a látogatóknak, közölte a képtár. Az időjárásról. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő záporzivatar. A szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, 9 óra múlt 4 perccel.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborra.

Derűs napot, a Dankó Rádiót hallgatják, 2026. június 23-a, kedd van, 9 óra múlt 7 perccel, Hajdú Tibor vagyok. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és várom mindannyiukat a folytatásban is, ahogy a délelőtt befordulunk, nótákkal, kicsi fehér meszelt szoba énekli Gáti Pál, befordultam a konyhára, ezt a csárdást Koltai László előadásában hallgatjuk meg, utána pedig örökzöld minden mennyiségben, köztük Cserháti Zsuzsa felvétel, Ihász Gábor sláger, és Dankó klubos átiratban is hallgatunk örökzöldeket cigányzenekari kísérettel. Elsőként részlet a Marica grófnőből, Húzzad nékem, húzd, mint régen, Lőrinc Judit énekel Jónás Géza és zenekara kíséretével. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

Az M7-esen Letenye felé a Velencei tó térségében az elválasztó sáv növényzetét kaszálják. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A 48-as és az 50-es kilométer között halad a belső sávban ez a lassan mozgó munkagép. Lehet, hogy most már egy picikét előrébb is tart, viszont több mint 3 kilométeres mögötte a torlódás. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, az 5-ösön pedig Alsó-Némedi és Dabas között két autó ütközött, a 31-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Vigyázzanak, jó utat kívánok! Cserháci Zsuzsa felvételét játszom már is. A címe: Játszd újra el!

0: Ma este ismét úgy látlak, mint először. Nem tudnám megmondani, miért.
1: Egy gondolat a felkapcsolat.

0: Nem tudom neked hogyan elmondani. Ez az én egyedüli hitványságom.
1: Nekem bombont és csókokat.
0: Bombont, s melyik fontosabb?

felelősségre vonnak mindenért. Énekelteti a hegedű.

hogyan elmondani, mi ez az én egyedüli hitványságom.

0: Köszönöm.
1: ...1930-ban ezen a napon született a 60-as évek egyik tündöklő csillaga, később Zsoldos Imre felesége, a zseniális és csodálatos és utánozhatatlan Sárosi Katalin. Deris napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Aranylemezek című műsorunkban természetesen Tölgyi Kriszta is majd emléket állít az énekesnőnek, három dalát is játsza majd, a Szerelmi Történetet, az Imádok élni című felvételt és a Csak félig lenne meg az, ami nincs című dalt is hallhatják majd. Sárosi Katalintól mellette persze az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei szólnak, mint ahogy most a folytatásban is jön Ihász Gábor és A szerelmes a lányom cím.

Örökzöldek cigányzenekari kísérettel Dankó ritmusban a folytatásban. Derűs napot kívánok, mondd, miért szerezte mást, és én csak téged. Tabáni István énekli, majd egy gyulai Dankó klubos felvételről. A Fekete Péter öcsémet Dós Péter előadásában hallgatjuk meg, Mányban rögzítettük. Ezt a felvételt most pedig egy tavalyi Dunaszerdahelyi Dankó klub felvétele a május éjszakán Budai Beatrix előadásában csendül fel. Ifjabb Sárközi Lajos és zenekar a kísérlet.

beszél volt ma reggel a naptelepüléseddel, és napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Most innen csak egy macskaugrás Dabas, amely település rengeteg dologról nevezetes, talán kevesen ismerik viszont a Gyóni Betont. Ez egy legendás, 5 kilométeres nyílegyenes útszakasz a mai 5-ös úton, és a 30-as években Európa egyik legkedveltebb sebességi rekordpályájaként tartották számon, de mindent nem mesélek el róla, mert hogy Vecseihán Miklós színművésztől tudhatnak meg többet erről. Már is Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában, utána 10 órakor hírek, majd aranylemezek Tölgyi Krisztával, a jó ebédhez szól a Móta, pedig a Déli Krónika után jelentkezik Budai Beatrix várja önöket. 2 órától pedig kívánságműsor. Szívküldi szívnek szívesen Gál Zoltán teljesíti a kéréseket. Gyurmán Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében én pedig megköszönöm ma reggeli figyelmüket. Holnap reggel 6-kor találkozunk ismét, addig is derűs napot, Hajdú Tibort hallották. Viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Pest.
1: Száguldás 2 és 4 keréken. Gyóni rekordpálya. Pest vármegye déli részén 1934 és 1938 között jól ismerték a kor autó és motorcsodáit. Összesen 20-szor tartottak Gyónban egyéni rekordkísérletet és tömeges részvételű rekordnapot. A pálya gazdag hagyományokkal rendelkező hazai autó- és motorsport legendás színhelye, amely a Budapest-Belgrád nemzetközi főútvonal építésekor létesült. A pályán magyar és világrekordok egész sora született. Sportértékén túl technika történeti emlék. A Budapest-Kecskemét szakasz kivitelezése 1933-ban kezdődött. Az út részeként az előzetes tervek készítésének időszakában a Királyi Magyar Automobil Klub kezdeményezte az új rekordpálya építését, mert a táti 3 kilométeres pályát akkora már kinőtték a hazai autósok, motorosok. A terv megvalósulását a két Horthy fiú is támogatta, hiszen versenyzőként gyakori résztvevői voltak a motoros versenyeknek az 1920-as években. A kezdeményezés következtében a Sári, Felsődabas, Alsódabas, Gyónszakaszon 12 kilométernyi útáthelyezésre volt szükség. Azaz nem a községeket keresztülszelő régi szakaszon épült az út, hanem a községeket elkerülő új nyomvonalat fektettek le. Ennek részeként létesült a 6800 méter hosszú, betonnal burkolt, a vasúttal párhuzamosan futó rekordpálya. A földmunkákban lófogatokkal gyóniak is részt vettek.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.
3: Oda nézek a pompom!
4: Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
5: Katonailag nem komoly el.
4: Az utolsó hős.
3: Száz aranyat ír a fejed.
5: A meg a dicsőség.
3: Élve van, ahova te el kell foglunk!
4: Akit az ellenség fenyeget.
3: Egy halsz, rebelis, kutya!
6: Engedelmével egy kicsit késő.
4: Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
7: Megölhetném, de nem teszem.
3: A császár nevében gyűjtsd!
4: Zente Ferenc.
8: Hogy írja Balázs az üzenetet?
9: A tenger kapitánya.
4: Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. A közép-európai országok erősek és készen állnak arra, hogy közösen alakítsák jövőjüket, fogalmazott a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter az együttműködés fontosságát kiemelve emlékeztetett arra, hogy a térség Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. A magyar kormányfő ma Gödöllőn egyeztet cseh, lengyel és szlovák kollégájával. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetését. Nyílt levélben szólította fel a jobboldali értékeket valló hazai nagytőkéseket a konzervatív média támogatására két fideszes politikus. Navracsis Tibor korábbi miniszter és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos szerint. A jobboldali médiában zajló elbocsátások miatt a korábban jelentős vagyonra szert tett vállalkozóknak támogatniuk kellene az ágazatot. Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban, jelentette be Budapest rendőrfőkapitánya. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart. A fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást. A BRFK akció célja a közrend és közbiztonság fenntartása. Tegnap 36 ország magyarországi képviselete és 8 külföldi kulturális intézet adott ki közös nyilatkozatot, amelyben üdvözölték az új kormány álláspontját, miszerint Magyarország minden magyar otthona, valamint támogatásukról biztosították a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális embereket. A fővárosiak véleményét kérje a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepes és a Rákos út megújítása, a Pacsirtamező utca és a Budafoki úti villamosfejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, melyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. A részletek a BKK honlapján érhetők el. Muzeális értékű érméket találtak a pénzügyőrök egy kis teherautóban az M1-es autópályán. A 35 darab feltehetően műkincsnek minősülő tárgyat rizs és liszt közé rejtették. Mivel a Bulgáriából Angliába tartó jármű sofőrje nem tudott bemutatni kiviteli engedélyt, az érméket lefoglalták és értesítették a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot. Július 12-ig lehet jelentkezni az Artisius Mentor programra. A második alkalommal meghirdetett lehetőségre pályakezdő vagy további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzők, szövegírók és producerek pályázhatnak. A jelentkezők 4 kategóriában jelölhetik meg, hogy kivel dolgoznának együtt legszívesebben. A program a kiválasztott mentoráltak számára ingyenes. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő záporzivatar. A szél időnként megélénkül. Napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 29, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén hétfőn tetőz.
11: Aranylemezek.
12: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Mai képzeletbeli időutazásunk során mások mellett Zárai Márta, Eszményi Viktória, Aracki László és az LGT dalait is hallhatják, valamint születése évfordulóján Sárosi Katalinra is emlékezünk örökzöldjeivel. A Beat korszakban kezdünk Flam Ferenc Töröld le a könnyeidet című szerzeményével az Atlasz együttes előadásában. Jó szórakozást kívánok!
11: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

világ egyik legismertebb és egyik legtöbbször feldolgozott dala, a Bessame Mucho magyar változatával folytatjuk az aranylemezeket Fekete György szövegével. A Magyar Rádió Vonostán zenekara és a Harmónia Vokál kíséretével Zárai Márta énekli.

0: lemezek. Örökzöldek a Dankó Rádióban.
1: Úgy emlékszem, még iskolába jártam, a Vintabánban, ott fenn Budán. A szomszéd udvarban lakott egy édes, 16 éves kis szőke lány. Büszke volt, miként egy igazi nő, tréfa volt, de mégis szeretett ő. S egy szép napon egy gazdag úr jött érte,

ma is enyém. S azóta titkon, hogyha jő az alkony, a pesti parton bolyongok én. Fönn Budán egy büszke palota áll, sóhajom, tudom, hogy oda talál. S ott fent egy nóta hang,

egy zongorán, s úgy érzem én, hogy sír egy kislány. Az esti szél is még a múlt hól énekel,

Miután Eszményi Viktória az 1981-es Tánc és Popdal Fesztiválon elénekelte a Bojtorján szerzői Pomázi Zoltán és Vörös Andor dalát, a Vidéki lány óriási sláger lett. De vajon hogyan jelent meg ez a fiatal énekesnő mindennapjaiban? Erről Eszményi Viktória mesélt a verseny után egy évvel a Ludas Matyi című lapban. Idézem. A táncdalénekes az életben sem tud elszakadni, megszabadulni legnépszerűbb számaitól. Mostanában legnépszerűbb számom a Vidéki lány. Igaz, ami igaz, csak ugyan vidéki lány vagyok. 20 éves koromban költöztem Budapestre, Balassagyarmatról. De nem hiszem, hogy ez meg is látszik rajtam, hiszen nem népviseletben járok, sem palócosan nem beszélek. De a nagyszerű dalom nyomán most azt ajánlatják lépten nyomon, hogy költözzem hozzájuk albérletbe, felkínálják, hogy megmutatják este a Gellért hegyet, hogy moziba visznek, óva intenek attól, hogy csövezzek, és így tovább. A népszerűség jó dolog, és a sok többnyire kedves tréfálkozás is, de ami sok, az sok. Ellentámadásba szeretnék menni. Ezúton kérem a szövegíróimat, írjanak a számomra egy dalt, amelynek így szóljon a kezdősora, nem most jöttem a 620-assal. Eddig tartott az idézet, és Eszményi Viktória szavai nyomán érdekelni kezdett, hogy vajon honnan eredhet ez a kifejezés, ami ugye azt jelenti, hogy nem vagyok buta és naív, megvan a magamhoz való eszem. Nos, a 620-asra két elméletet találtam, és az a rosszindulatú előítélet köti össze őket, miszerint a vidéki ember műveletlen, tanulatlan, ami természetesen nem igaz. Az egyik magyarázat szerint a 620-as szám a Pestre közlekedő vonatok érkezési idejére utalt, amikor a fővárosba ingázó fizikai munkásokat és a kofákat szállító vonat reggel begördült a pályaudvarra. A másik elmélet szerint az Icarus 620-as buszra utal a mondás, amely a 60-as és a 80-as évek között népszerű közlekedési eszköz volt, és szintén tömegével szállította a hétköznapi dolgozó embereket országszerte. Az aranynemezeket a Vidéki lány című dallal folytatjuk Eszményi Viktória előadásában.

A 80-as évek nagy sztárja volt Shakin' Stevens, brit musical színész énekes, akinek sok világslágere volt és számos díjat is nyert. A Give Me Your Heart Tonight című dalához Bradány Iván írt magyar szöveget, és Aracki László énekelte el. Az aranylemezekben meg is hallgatjuk Csak egy éjszakát című.

Az LGT legendás 1973-as Bum című lemezén szerepelt Barta Tamás és Adam is Anna lírai szerzeménye a Vallomás, amely már is szól az aranylemezekben.

0: Az aranylemezekben ma a táncdalkorszak egyik legnépszerűbb énekesnőjére, Sárosi Katalinra emlékezünk, akinek ma van a születése 96. évfordulója, hiszen 1930. június 23-án született. Idézzük fel saját szavait egy archív rádió interjúból.
1: Én valahogy úgy vettem az énekesi pályámat, hogy mérlegre tettem, mit nyerhetek, és mérlegre tettem azt, hogy mit veszíthetek. Az egész emberségemet nem akartam azért feláldozni, hogy én énekesnő legyek. Tehát én akartam feleség lenni, akartam anya lenni, az anyósommal úgy bánni, ahogy elvárja azt a férjem, és a saját emberségem is. Ki akartam élni, az életem adta összes lehetőségét, azért akartam nem csak énekesnő lenni, lehet, hogy ez ártott is az én énekesnői pályámnak, mert nem tudtam csak kizárólag egyedül az éneklésre fordítani minden figyelmet. Előfordult az, hogy hangképzésre nem tudtam elmenni, mert el kellett menni a gyerekemmel valamilyen vizsgára. Az is előfordult, hogy a férjem kedvéért más műsort csináltam. És hát azért az ő zene ízlése igazán mérvadó, mert Zsoldos Imrét azt hiszem mindenki ismeri, és tudja azt, hogy az ő zenei hivatása az sokkal jobban kötődött a tánczenéhez, mint az enyém, hisz 30 évig volt a Magyar Rádió tagja, a Stúdió 11-nek és előtte a tánczenekarnak a vezetője. Kölcsönösen tanultunk egymástól, kölcsönösen segítettük egymást.
0: Sárosi Katalint hallották egy archív rádió interjú részletben, most pedig három örökzöldje következik. A Love Story című film főcímdala Váradi Zsuzsa magyar szövegével, Majláth Júlia és Kovács Judit szerzeménye az Imádok élni, végül pedig a Csak félig lenne meg az, ami nincs, amit az Ibusz kisasszony című zenés vígjátékhoz írt Fényes Szabolcs és Szenes Iván. Sárosi Katalin énekel.

Az aranylemezek első részét egy Zámbó Jimmy sláger, a Szemeddel látsz, szíveddel érzel zongora feldolgozásával zárjuk Szirmai Tamás előadásában. A 11 órai hírek és az időjárás jelentés után pedig két duettel indítjuk a mai örökzöld zenei válogatásunk folytatását itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. A közép-európai országok erősek és készen állnak arra, hogy közösen alakítsák jövőjüket, fogalmazott a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter az együttműködés fontosságát kiemelve emlékeztetett arra, hogy a térség Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. A magyar kormányfő ma Gödöllőn egyeztet cseh, lengyel és szlovák kollégájával. A jelenlegi gazdasági környezetben az árréstop azonnali kivezetése lenne célszerű a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség szerint. Neubauer Katalin főtitkár a Kossuth Rádióban azt mondta, a legfeljebb 10%-os árrésre vonatkozó szabályozás, amely több mint 40 termékcsoportot érint, súlyos károkat okozott az élelmiszerkereskedőknek, akik így nem tudják fedezni költségeiket. Hozzátette, a probléma már a feldolgozóiparra is hatással van. Nyílt levélben szólította fel a jobboldali értékeket valló hazai nagytőkéseket a konzervatív média támogatására két fideszes politikus. Navracsis Tibor korábbi miniszter és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos szerint a jobboldali médiában zajló elbocsátások miatt a korábban jelentős vagyonra szertett vállalkozóknak támogatniuk kellene az ágazatot. Újabb aszbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk, ezúttal Nógrádban. Dózs Dávid alelnök közölte, az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár több évtizedes működése alatt a környéken szórták el az üzemi hulladékot, a gyár épületeit pedig a felszámoláskor robbantással semmisítették meg, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A hatóságok szerint körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe, a párt feljelentést tett az ügyben. Emberi testrészeket gyűjtött egy beteg hordozó az egyik fővárosi kórházban. A 30 éves férfit bűnügyi felügyelet alá helyezték, közölte a rendőrség. Munkahelyén és lakásán a többi között koponyákat, csontokat, valamint preparált emberi arcbőrt tárolt. Kihallgatásán azzal magyarázta tettét, hogy rajong az anatómiáért és a patológiáért, valamint szeret állatokat boncolni. A férfi ellen emberi test tiltott felhasználása miatt eljárás indult. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy átszervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klimatizációs rendszer. Az Európában tomboló hőhullám kezdete óta 20-an fulladtak vízbe Franciaországban, miután sokan felügyelet nélküli fürdőhelyeken próbálnak enyhülést találni. A hatóságok ismét figyelmeztettek a tiltott helyeken való fürdőzés veszélyeire. Franciaország nagy részén ma is 40 fok körüli hőmérséklet várható. Híreink végén a várható időjárásról. Itthon a sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő záporzivatar. A szél időnként megélénkül, napközben 30-35, késő este 17-26 fok várható. Nagy tavaink vize 25-29 fokos. A kánikula a hétvégén hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet. Kedves hallgatóink, híreinket folyamatosan frissítjük a híradó.hu oldalon. 11 óra múlt 4 perccel.
0: Aranylemezek.
4: További kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Két duettet ígértem a hírek előtt, vágjunk is bele. A Csini Baba című filmben Czerovszky Henny és Kovács Felícia Flóra énekelte a táncdalkorszak egyik legjellegzetesebb dalát, a Susubolondságot. Utána pedig Mátrai Zsuzsa énekesnő és a neki sok slágert írt zeneszerző Autede előadásában hangzik el az Egy kicsi szép című dal.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Sota Irén színművésznőt lehetett szeretni vagy nem szeretni, de azt nem lehetett elvitatni tőle, hogy minden műfajban kimagasló teljesítményt nyújtott, karakteres és egyedi volt. Emlékezetes, örökzöld felvételei közül ma a Hadcacárét hallgatjuk meg az aranylemezekben.
1: Még annó régen, amikor régen

0: A 90-es évek egyik legnépszerűbb magyar filmje az életrajzi alapokon nyugvó Sose halunk meg című keserédes vígjáték volt, Koltai Róbert rendezésében és főszereplésével. A válfaárus lóversenyrajongó Gyuszi bácsi figuráját a saját nagybátyjáról mintázta. A filmben elhangzó dalokat Dés László és Bereményi Géza írta. Az aranylemezekben a Már semmi se baj című szerzeményüket Koltai Róbert előadásában hallhatják.
1: A kedvedért, a kedvedért, a kedvedért, most bolond leszek én, bolond vagyok, és minden csupa jel, már az se baj, hogy én...

A Magyar Zenés Színház egyik legnagyobb ikonja, Rátonyi Róbert énekli a következő Felethetetlen örökzöldet az aranylemezekben, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara kíséretével. Budapest, Budapest, te csodás!

Az aranylemezekben nincs is olyan adás, amiben ne csendülnének fel S. Nagy István dalszövegei, hiszen rengeteg előadónak írt örökzöldeket. Feleségével, Csongrádi Kata színművésznő énekesnővel nem csak a magánéletben, hanem a művészetben is partnerek voltak évtizedeken át. Csongrádi Kata nemrégiben a Hot magazinnak adott interjújában árulta el, hogy mi volt a férje utolsó kívánsága, ami egyszerre volt felemelő és fájdalmas számára. Idézem. Mielőtt elment, kegyetlen dolgot kért. Ne siras, hanem énekelj engem, hogy életben tartsd a slágereimet, mondta Csongrádi Kata, és hozzátette, hogy kezdetben csak könnyek között tudott eleget tenni a kérésnek, hiszen számos örökzöld a szerelmükből született. Az aranylemezekben ma az Áldj meg engem hangzik el. Előtte azonban még meghallgatjuk Del Husza John előadásában az Őszi Levél című dalt, amit egészen kezdő korábban egyik barátja javaslatára annak édesapjával, a jól ismert zeneszerző karmesterrel Gyulai Gál Jánossal írt, és ez lett Del Husza John első rádiófel.

A mai aranylemezekben már több olyan házaspárról esett szó, akik nem csak a magánéletben, hanem az alkotó munkában is társai voltak egymásnak. Ilyen művészházaspár volt Törőcsik Mari és Már Gyula filmrendező is. Közös munkájuk gyümölcse volt például a Dériné Hol van című film, amelynek a főszerepéért Törőcsik Mari a legjobb női alakítás díját is elnyerte a világ egyik legrangosabb filmfesztiválján, Cannes-ban. Talán kevesebben tudják, de Már Gyula dalszöveget is írt a felesége 1985-ben megjelent nagylemezére, amin többnyire klasszikus örökzöldeket adott elő, de voltak rajta Cseh Tamás dalok is, például a címadó dal A micsoda útjaim voltak, valamint Selmeci György és Már Gyula szerzeménye, az Ez csak színjáték. Azt mondta?

Kedves hallgatóink, a mai aranylemezeket Mikis Theodorakis Szirtaki című szerzeményének feldolgozásával zárjuk, a Harmónia Ének Együttes és a Jereb Együttes előadásában. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Hamarosan már Budai Beatrix válogat a Hungarikum műfaj a magyar nóta legjavából, majd a Jó ebédhez szól a nóta után nóták, operettek, népzene és örökzöldek is felcsendülnek az önök kérései alapján, hiszen 2-től 5-ig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkkal várja önöket ma is, Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő. Az aranylemezeket pedig holnap 10-től 12-ig pörgetjük újra. Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot és jó Dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló.
1: Úgy volt. Nyári emlékek. Új időpontban. Június 27-től minden szombaton. 16 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Ceglédi Edit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Gödöllőn üléseznek ma a visegrádi négyek. Magyar Péter kormányfő azt mondta, arról tárgyalnak, hogy az együttműködés ismét a régió fejlődésének motorja legyen.
1: Több jelentős törvényt is elfogadott ma az országgyűlés, döntöttek egyebek mellett a vizsgálóbizottságokról, a közmédiáról és az uniós források lehívását szolgáló módosításokról.
2: Akadozik a vízellátás az ország több településén a hőség és a nagy szárazság miatt. Az érintett önkormányzatok több intézkedést bevezettek a lakosok ellátására.
1: Az időjárásról.
2: A sok napsütés mellett csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, napközben 30 fok felett alakul a hőmérséklet.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Magyar Péter miniszterelnök délután Gödöllőn fogadja a visegrádi országok vezetőit. A kormányfő az országgyűlésben azt mondta, Közép-Európa készen áll arra, hogy saját jövőjét alakítsa. Szerinte Magyarországnak, Csehországnak, Lengyelországnak és Szlovákiának közösen kell dolgoznia azon, hogy együtt erősebbek legyenek, mint valaha. Részletek Kovács Mártontól.
3: A visegrádi négyeket ugyanazok a kérdések kötik össze, mint korábban. Erről beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a közös érdekek nem tűntek el attól, hogy az előző kormány vak volt hozzájuk. A kormányfő az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, a közösség tagjait ugyanazok az energiabiztonsági kérdések érintik, ugyanabban a gazdasági térben élnek, és gyakran ugyanazért a beruházásért versengenek. Mindenkinek egyformán fontos, hogy biztonságosabb, kiszámíthatóbb és sikeresebb legyen a következő évtized, tette hozzá a miniszterelnök, aki közölte, ez lesz a mai V4 csúcs találkozó központi témája is.
4: Dolgozni akarunk a régió energiaellátásának biztonságán, fejleszteni akarjuk az észak-déli közlekedési folyosókat, erősíteni akarjuk az egyetemi, kutatási, kulturális, innovációs együttműködéseket, és vissza akarjuk építeni azt a politikai bizalmat, amely a visegrádi együttműködés legfontosabb alapja volt, és reményeink szerint lesz. Ezzel a céllal ülünk ma le Gödöllőn a tárgyalóasztalhoz. Azért dolgozunk, hogy a visegrádi együttműködés ismét a régió fejlődésének, biztonságának és európai súlyának egyik legfontosabb motorja legyen.
3: Magyar Péter azt mondta, a találkozó üzenete világos. Közép-Európa jelen van, erős és készen áll arra, hogy saját jövőjét alakítsa. Ez egy olyan térség, amely több mint 65 millió ember otthona, Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is, hangsúlyozta a miniszterelnök, akinek felszólalására a parlamenti frakciók is reagáltak. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke szerint, Magyar Péter lengyelországi látogatásán nem a két nemzet jövőjéről beszélgetett kollégájával, hanem arról, hogyan tudnak becsatlakozni abba a nemzetközi globalista körbe, amely valójában nem a nemzetállamok szuverenitását képviseli.
5: Mi az a liberál globalista közös alap, ami önt összeköti Donald Tuskkal, és mondjuk azzal a Radoszláv Szikorszkival, aki terror cselekményeket ünnepel a közösségi médiában, és amikor ennek gyorsan híre szaladt, akkor rászóltak, hogy ugyan törő. Már azt a bejegyzést.
3: A KDNP frakció vezetője arról beszélt, hogy a rendszerváltás után Antal József egykori miniszterelnök helyesen tette, hogy megpróbált létrehozni egy modern kori V4 együttműködést. Rétvári Bence azt mondta, jelenleg elsősorban Nyugat-Európában döntenek az unió fontos kérdéseiről, pedig a legnagyobb kereskedelmi forgalom a V4 országok és Németország között zajlik. Ezért fontos lenne, hogy a közösség tagjainak véleményét kellőképpen figyelembe vegyék az uniós központokban.
6: Nekünk azok a birodalomépítési tervek, amelyek elvonják a szuverenitást ezektől az országoktól, nagyon veszélyesek. A V4-eknek közösen kell fellépni az európai országok szuverenitásának a védelme érdekében.
3: Gulyás Gergely, a Fidesz képviselőcsoportjának vezetője szerint valamennyi frakció egyetért azzal, hogy a visegrádi együttműködés kiemelkedően fontos Magyarországnak. Kiemelte, a tagországok politikai együttműködése 2010 és 2021 között volt a legerősebb.
7: Örülünk annak, hogyha a visegrádi együttműködés újjáéled, és azt reméljük, hogy az Európai Uniós érdekérvényesítésben a belpolitikai nézetkülönbségekre való tekintet nélkül ez a formáció sikerrel járhat, és hogyha sikerrel jár, akkor az szerintünk nem csak Magyarországnak jó, nem csak a visegrádi négyeknek jó, hanem jó egyébként Európa egészének és az Európai Uniónak is.
3: Bújdosó Andrea Anna, a Tisza párt frakció vezetője úgy fogalmazott, itt az alkalom arra, hogy visszaépítsük azokat a szövetségeket, amelyeket a korábbi kormányok elveszítettek.
8: Magyarország helye is sokkal erősebb lehet, a régió helye is sokkal erősebb lehet Európában, és sokkal többet is adhatunk Európának közösen. Ez mindannyiunk érdeke, a magyar emberek érdeke is.
3: Magyar Péter délután a gödöllői Grassalkovics kastélyban fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját.
1: Az Európai Unión belüli mélyebb gazdasági integráció megteremtése összekötheti a visegrádi együttműködésben résztvevő országokat. Erről beszélt az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatója.
2: Szakáli István Lóránd azt mondta, az együttműködés lényege, hogy a V4-eket érintő ügyekkel közösen foglalkozzanak a vezetők, így több lehetőség nyílhat a közép-európai térséget érintő problémák megoldására. Az igazgató szerint ilyen közös érdek az uniós kohéziós és agrártámogatások lehívása a következő években is.
9: A fejlett nyugat-európai és észak-európai országok esetében az az érdekük, hogy ezeket a típusú támogatásokat csökkentsék, és más területekre, lásd, zöldítés területe, vagy digitalizáció, vagy más típusú területekre csoportosítsák ezeket a forrásokat. A V4-eknek elemi érdeke az, hogy közösen tudjanak fellépni és érvelni amellett, hogy számukra mennyire fontosak például ezek a felzárkóztatást támogató források.
1: A kormányfő szerint az új köztársasági elnöknek azzal a tudattal kell vállalnia a megbízatást, hogy az jó eséllyel akár ideiglenes is lehet. Magyar Péter a 444-nek adott interjúban hozzátette, köztársasági elnök akár kormánytagból is lehet, de ahogyan fogalmazott, az se baj, ha kívülről jön. A kormányfő szerint az utódtól elvárható, hogy adott esetben tartson ellen a kormánynak, szólaljon fel vagy forduljon az Alkotmánybírósághoz. Barna Péter összefoglalója.
10: Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon Sulyog Tamás megbízatása megszűnik. Pont.
11: A tisztító tűz művelet részeként kezdeményezik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, közölte Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben. A miniszterelnök azt mondta, az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az országgyűlés Sulyog Tamás helyére új köztársasági elnököt választ.
12: A politikai közösségünknek biztos lesz véleménye, javaslata, és lehet, hogy olyan ember lesz, akiről én még nem is hallottam.
11: A most megválasztandó köztársasági elnök megbízatása jó eséllyel ideiglenes lesz, de az alkotmányozási folyamat és az emberekkel folytatott konzultáció várhatóan 1 évet vesz igénybe. Erről már a 444-nek beszélt Magyar Péter hozzátéve, az új köztársasági elnök kormánytagból is lehet, de az se baj, ha kívülről jön. A miniszterelnök közölte, nem azért zárják le Sulyog Tamás megbízatását, mert politikai ellentét lenne közöttük, hanem az államfőnek elsősorban amiatt kell távoznia, amit nem tett meg.
12: Bárki is lesz az utódja, nő, férfi, jogász, művész, sportot, tök mindegy, mérnök, tudni fogja és látni fogja, ha elvállalja ezt a feladatot, hogy mi az, amit biztos, hogy nem szabad csinálni. Én magam elvárom, miniszterelnökként is, hogy tartson ellent. Tartson ellent. Hogyha úgy érzi, hogy az alkotmánnyal szemben megy, alaptörvénnyel az adott jogszabályjavaslat, akkor küldje el az Alkotmánybíróságra. Ha úgy érzi, hogy valami erkölcsi szempontból teljesen vállalhatatlan, amit az aktuális kormány, tehát szólaljon meg. Szóljon. Legyen véleménye. Nem dísznek tartjuk a köztársasági elnököt.
11: Egyelőre nem kommentálja a megbízatásának megszüntetését célzó alkotmánymódosítást Sulyog Tamás, ezt írta a Népszavának a Sándor Palota. A köztársasági elnöki hivatal ugyanakkor közölte, Sulyog Tamás ismét felhívja a figyelmet a jogállamiság elvének tiszteletben tartására és óvaint a közhatalom önkényes gyakorlásától, valamint a kétharmados parlamenti többség adta lehetőségek korlátok nélküli érvényesítésétől.
13: Nem is próbálunk úgy csinálni, mintha nem személyre szabott jogalkotás lenne.
11: Az alaptörvény módosítás mellett más lehetőségek is lettek volna Sulyog Tamás eltávolítására. Erről beszélt Latman Tamás a Kossuth Rádióban. A nemzetközi jogász szerint jelenleg egy politikai átalakítás zajlik Magyarországon, miközben számos, szerinte fontosabb dolog nem jelent meg a hétfőn benyújtott alaptörvény módosításban.
13: Nagyon úgy tűnik, hogy a politikai, ha úgy tetszik, hadművelet, tehát a világörökség része nem lesz, mint történelmi siker Sulyog Tamással szemben, amit a miniszterelnök indított. Nem látom azt, hogy most konkrétan ebben a előterjesztett alaptörvénymódosítási és egyéb jogszabálymódosítási csomagban mi lenne az, ami megnyugtató választ adna azokra a kérdésekre, problémákra, amik ideig fölmerültek.
11: A kormány mostani megoldása nincs rendben, ezt írt a közösségi oldalán az Amnesty International. A jogvédő szervezet szerint Siók Tamásnak, mivel nem emelte fel a szavát a hatalmi önkénnyel szemben, távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után. Magyar Péter miniszterelnök az interjúban beszélt az alkotmánybíróságra vonatkozó tervezett változásokról is. Azt mondta, a testület hitelességi problémáit nem oldja meg a 70 év fölötti alkotmánybírók nyugdíjazása, ahhoz hosszú távú átfogó jogalkotás vagy alkotmányozás adhat keretet. A kormány ugyanakkor visszaadja azt a lehetőséget is a bíróknak, hogy ők válasszák meg maguk közül az elnököt.
1: A vagyonvisszaszerzési hivatal vizsgálni fogja azokat a cégeket, amelyek éves árbevételének 75%-a közbeszerzésből származik. Ezt mondta a miniszterelnök tegnap az ATV-ben. Magyar Péter arról is beszélt, a hivatal dolgozóinak mentelmi joguk lesz, a vezetői pedig 24 órás rendőri védelmet kapnak. A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet szerint a hivatalnak lesz közpénzügyi, nyomozati, vádemelésért felelős és fellebbviteli alelnöke is. Mészáros László összeállítása.
14: Ez a legerősebb maffiaellenes, korrupcióellenes hivatal lesz.
15: Ez a hivatal mindent látni fog, jelentette ki Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök kiemelte, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal szakemberei első lépésként kockázatelemzést végeznek, amit büntetőeljárás, polgári per vagy más hatósági intézkedés is követhet. Magyar Péter hozzátette, a hivatalhoz a legfelkészültebb pénzügyőröket, rendőröket, nyomozókat és ügyészeket fogják toborozni. A miniszterelnök arra is kitért, hogy a hatóság kiemelt figyelmet fordít majd a közpénzekből gazdagodó magáncégek ellenőrzésére.
14: A Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatal pontos tájékoztatást fog kapni a NAV-tól, arra vonatkozóan minden adóévben, azokról a szervezetekről, azokról a cégekről, amelyeknek az árbevétele, az éves árbevételnek a 75%-a közbeszerzésekből származik. Ezeket a cégeket ez a hivatal meg fogja vizsgálni. És hogyha a közvagyon védelmének, vagy a veszélyét látja, hogy esetleg ez eltűnik, vagy rosszul kerül felhasználásra, akkor állami kontroll alá fogja vonni ezeket a cégeket.
15: Hangsúlyozta, a hivatal nem tulajdont von el, hanem állami felügyelőt rendel ki a céghez. A hivatal széles jogkörökkel rendelkezne. A NAV és a rendőrség közreműködésével bankszámlákba, nyilvántartásokba és hivatalos iratokba tekinthet be. Beléphet irodahelyiségekbe és szerverszobákba, valamint közvagyonvédelmi és büntetőeljárást is indíthat. Vizsgálhatja mindazokat a cégeket, amelyek bevételének háromnegyede közbeszerzésekből származik, illetve az összes állami vagy önkormányzati tulajdonú, valamint pályázati forrásokból működő szervezetet. A vizsgálat megkezdéséről főszabály szerint legalább 5 nappal előre értesíteni kell az érintettet, kivéve ha ez az iratok megsemmisítésének kockázatával járna. A hivatal élére az országgyűlés 6 évre választ elnököt, aki nem lesz újra választható. A jelölt nem lehet párttag, és az elmúlt 6 évben nem tölthetett be választott politikai tisztséget. Az elnök fizetése mintegy 5 millió, a 4 elnök helyettesé körülbelül 4 millió forint lesz. A tervezethez még 7 napig lehet észrevételt tenni.
16: Nagyon nagy felhatalmazással fog bírni, és nagyon széles jogkörei lesznek.
15: Komoly jogkörökkel ruháznák fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt. Hívta fel a figyelmet Virág Andrea az M1-en. A Republikon Intézet stratégiai igazgatója kiemelte, a szigorú szabályozás oka, hogy a döntéshozók azonnali felmutatható eredményeket várnak el a szervezettől. Az igazgató szerint a hivatal feladata túlmutat a múltbeli ügyek felderítésén.
16: Nem az a dolga, hogy most megvizsgálja, hogy mi történt az elmúlt 16 évben, és hogyha ezzel végzett, akkor mondjuk megszűnik, hanem ez egy hát az örökké valóságnak szánt hivatal, aminek a célja az, hogy mindenkit elrettentsen attól, hogy a közpénzzel visszaéljen, lopjon, korrupciótól, stb. Ezért vannak ugye azok a jogosítványai, hogy ugye a jövőben vizsgálni tudja a közbeszerzésekkel elnyert pénzeket.
15: Hozzátette, az NVVH megalakítása szimbolikus jelentőségű is, hiszen a Tisza párt ezzel beváltja kampány ígéretét, amely az elmúlt 1,5 évtized gazdasági elszámoltatására irányult.
1: Több jelentős törvényt is elfogadott ma az országgyűlés.
2: Szigorodnak a parlamenti vizsgálóbizottságok jogosítványai, amelyek a jövőben bírságot szabhatnak ki, bizonyos esetekben pedig elővezetést is kezdeményezhetnek. A képviselők megszavazták a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát, valamint új szabályokat vezettek be a választási plakátok elhelyezésére. Döntés született a közmédia intézményrendszerének átalakításáról is, amelynek részeként önálló nemzeti hírügynökség jön létre. Emellett olyan törvénymódosításokat fogadtak el, amelyek az uniós források lehívását, az átláthatóság növelését és a korrupció ellenes intézkedések erősítését szolgálják.
1: Ma dönthet a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatról az országgyűlés. A kormány szerint a gazdasági helyzet lehetővé teszi a döntést. Ugyanakkor, ha a piac változik és újra szükségessé válik, akkor lehetőség lesz újra bevezetni a maximált árakat. Dorogi Zsuzsanna összefoglalója.
17: Már a védett árak alá kerültek a piaci árak a hazai töltőállomásokon. A benzin átlagosan 12 forinttal, a dízel pedig 13 forinttal kerül kevesebbe. De vannak olyan benzinkutak is, ahol 30 forinttal olcsóbb az üzemanyag a maximált árhoz képest. A védett árakat még az Orbán kormány vezette be március 11-én, azzal a céllal, hogy a magyar fogyasztókat megvédje az elszabadult világpiaci árak miatti drágulástól. Mindehhez szükség volt a stratégiai kőolajkészlet felszabadítására is. Hivatalba lépése után a Tisza kormány is megtartotta a szabályozást. Az elmúlt napokban jelentős változást hozott az amerikai-iráni béke megállapodás híre, amire a kőolaj világpiaci ára jelentősen mérséklődött. Míg májusban a 120 dollárt is megközelítette a hordonkénti ár, most már csak nem egy hónapja 80 dollár körül mozog, jelenleg 75 dolláron áll. A Tisza kétharmados választási győzelme óta a forint is folyamatosan erős, az euróhoz képest 4 éves csúcsra emelkedett, kedden délelőtt 354 forint volt 1 euró.
18: Megkezdhetjük a védett üzemanyagár kivezetését.
17: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csak nem egy hete jelentette be, hogy a gazdasági helyzet lehetővé teszi a védett üzemanyagárak kivezetését, ami 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek. Mindemellett viszont, ha a piac változik és újra szükségessé válik, akkor lehetőség lesz újra bevezetni a maximált árakat.
18: Mindig világosan elmondtam, amint a körülmények ezt lehetővé teszik, visszatérünk a normál piaci működéshez.
17: A benzinkutak már kezdetektől ellenezték a védett árakat, de még a kivezetése ellenére is attól tartanak, hogy sérülnek az érdekeik. Közben tiltakozik a Független Benzinkutak Szövetsége, egynapos figyelmeztető bezárásra szólítja fel péntekre a kis benzinkutakat, mert a kormány tudomásuk szerint nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot. A szövetség tiltakozik az ellen is, hogy a törvény szerint a miniszter azonnal újra bevezethetni a hatósági árakat.
1: Déli krónika. Ismét több civil áldozata van az orosz támadásoknak Kelet- és Dél-Ukrajnában, az ukrán válaszcsapások pedig a Krím-félszigetet vették célba az elmúlt órákban. Iváncsik Attila beszámolója.
19: Az elmúlt órákban 5 ukrán megyében 5 civil halt meg, mintegy 30-an pedig megsebesültek az orosz légicsapásokban. A kijevi vezérkar jelentése szerint csak a dél-ukrajnai Herszon megyében 40 települést ért ellenséges dróntámadás vagy nehéz szűzérségi lövés. A kelet-ukrajnai Dnyipro városában akkor halt meg egy helyi lakos és sebesültek meg 10, amikor emeletes lakótömböket és orosz légicsapás ért. Az ukrán hadsereg folytatta az orosz ellenőrzés alatt álló Krím-félsziget bombázását, a helyi sajtó több robbanásról is beszámolt. A hatóságok biztonsági okokból lezárták a forgalom elől a félszigetet Oroszországgal, a Kercsi szoroson keresztül összekötő stratégiai jelentőségű hidat is. A Krím nagy részén megszűnt az áramszolgáltatás. A kijevi kormány tájékoztatása szerint Ukrajna napokban megkapja az első 3,2 milliárd eurós részletét az új, összesen 90 milliárd eurós Európai Uniós pénzügyi támogatásnak. Az összeget Kijev a hadi kiadások fedezésére fordíthatja. Az EU és tagállamai a háború kirobbanása óta eddig több mint 226 milliárd dollárnyi pénzügyi, katonai és humanitárius támogatást nyújtottak Ukrajnának. Ennek 65%-a vissza nem térítendő, 35%-a kedvezményes hitel.
1: Romániában újabb kormányalakítási kísérlet hiúsult meg, miután az államfő második miniszterelnök jelöltje is kudarcot vallott a bizalmi szavazáson. Ma újabb egyeztetéssorozat kezdődött. Bukarest, Botester.
20: Több mint másfél hónap telt el azóta, hogy a nagy koalíciót felrúgó szociáldemokraták szélsőjobbos segítséggel megbuktatták Ilie Bolozsán liberális miniszterelnök koalíciós kormányát. Az egykori politikai partnerek azóta nem hajlandók szóba állni egymással. Az államfő először egy szakértői kormányra tett javaslatot, majd amikor jelöltje támogatás hiány visszalépett, a Nemzeti Liberális Pártból próbált lehasítani egy szeletet a szociáldemokratákkal kialakítandó kormánytöbbség számára. Számításait az RMD húzta át, amely nem volt hajlandó bizalmat szavazni Adrien Vesteának. Az áruló kormányaként emlegetett kabinetnek így már szélsőjobbos voksokra is szüksége lett volna a hétfői bizalmi szavazáson. George Simion pártelnök meg is lebegtette az AUR segítségét azzal a feltétellel, hogy az államfő ismerje el, szükség van az AUR-ra, és ne nevezze többé őket szélsőséges pártnak. Mivel az elnök nem tette eleget a felszólításnak, az AUR meghiúsította a kormány beiktatását. Ma újabb egyeztetések kezdődtek az elnöki hivatalban. Ha a következő kormányalakítási kísérlet is meghiúsul, előrehozott választások következhetnek, amire a rendszerváltás óta nem volt példa Romániában.
1: A brit munkáspárt nem igazán tudta teljesíteni két évvel ezelőtti választási programját, mondta Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense. A szakértő a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy szerették volna gyorsan visszaállítani a gazdasági egyensúlyt, beruházásokat hirdettek, ezek azonban nem vagy csak részben valósultak meg.
2: Keir Starmer brit miniszterelnök hétfőn jelentette be lemondását. Gálik Zoltán hangsúlyozta, a munkáspárt megszüntette azokat a járulékokat, amelyeket a szegényebbek, például a pandémia és az energiaválság miatt kaptak, és politikai botrányok is érintették a pártot és a vezetőket, ezért sokan elfordultak tőlük. Hozzátette, a szavazók az időközi választásokon is kifejezhették véleményüket, amelyen a munkáspártot és a konzervatívokat is megverte a Reform Egyesült Királyság párt. Gálik Zoltán szerint Keir Starmer utódja a manchesteri polgármester lehet, aki radikálisabb, de már miniszteri tapasztalata is van.
21: Nagyon hirtelen és gyors döntésekre lehet szükség a külpolitikában. Ő gyakorlatilag ezeket a jogköröket addig megtartja, amíg új miniszterelnöke nem lesz az Egyesült Királyságnak. Ilyenkor mindig emlékszünk rá, bemegy a régi miniszterelnök a királyhoz, királynőhöz korábban, és gyorsan megtörténik a csere, de ehhez kell az, hogy megválasszák az új miniszterelnököt. Ugye a párt élére először is megválasszák Burnhamet. Ennek ugye valószínűleg valamikor július közepén lesz itt az ideje, és utána történhet meg ez a csere. Tehát addig gyakorlatilag ezeket a funkciókat ellátja a miniszterelnök.
2: 7 perc múlva 12:30.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy Gödöllőn üléseznek ma a visegrádi négyek. Arról tárgyalnak, hogy az együttműködés ismét a régió fejlődésének motorja legyen. A folytatásban pedig beszámolunk egyebek mellett arról, hogy akadozik a vízellátás az ország több településén a hőség és a nagy szárazság miatt.
0: Déli krónika.
1: Több nyugat, illetve dél-európai országban is a legmagasabb fokú hőségriasztás van érvényben. Franciaországban már több településen is megdőlt a melegrekord, pedig a kánikula tetőpontja csak holnapra várható. Németország egyes részein akár a 40 Celsius fokot is elérheti a hőmérséklet a következő napokban. Görögországban pedig a forróság mellett a bozott tüzek veszélyére is figyelmeztetnek a hatóságok. Összefoglaló Kanalas Lilitől.
22: A napok óta tartó kánikula már a helyiek életét is megkeseríti a spanyol nagyvárosokban. Könnyű ruhát viselek, és folyamatosan iszom, hogy hidratáljam magam, mert elviselhetetlen a hőség. Még akkor is kimelegszünk, ha nem vagyunk a napon. Óvatosnak kell lennünk ezzel, mert öregszünk. Ilyenkor oda kell figyelni az egészségünkre, magyarázta egy madridi férfi. A legmagasabb szintű hőségriasztást adták ki a hatóságok a következő napokra Olaszország több nagyvárosára, az Egyesült Királyság déli részére és Franciaország legtöbb megyéjére is. Bár az előrejelzések szerint a kánikula csak szerdán tetőzik Párizsban, sok francia településen már is rekordmeleget mértek. Megdőlt a mindenkori melegrekord például a bordeaux-i repülőtérnél lévő mérőállomáson, illetve több településen az ország középső részén. A reggeli órákban is szokatlanul magas hőmérsékleteket tapasztaltunk, a vasárnapi pedig a valaha mért legmelegebb júniusi éjszaka volt, bár az előrejelzés szerint a következő esték még melegebbek lesznek, magyarázta egy meteorológus. Sok francia a vízpartokon keres enyhülést, emiatt gyakoribbak a vízi balesetek. Az elmúlt napokban 20-an fulladtak vízbe. A hatóságok szerint az a legnagyobb gond, hogy sokan nem a kijelölt helyeken strandolnak. Németországból 2 nap alatt 5 hasonló fulladásos halálesetet jelentettek, a frankfurti repülőtéren pedig több utas hőgutát kapott, miután járatuk több mint 1 órán át nem kapott felszállási engedélyt. Az előrejelzések szerint a héten akár a 40 fokot is elérheti a hőmérséklet egyes német városokban. Rendkívüli melegre figyelmeztetnek a görög hatóságok is. Arra szólították fel az embereket, hogy a délutáni órákban ne menjenek ki a szabadba, ha csak nem feltétlenül szükséges. A forró és száraz időjárás miatt megnőtt a bozó tüzek kockázata is, amelyek évről évre hatalmas pusztítást végeznek a déleurópai országban.
1: Rendkívüli válságstábot hívott össze idehaza Zalaszentgrót polgármestere, mert a település magasabban fekvő területein és több környező településen nincs ivóvíz, vagy alig csordogál a víz a csapokból, közölte a város polgármestere.
2: Baracskai József elmondta, a hálózat előregedett és a rendkívüli hőségben megnövekedett vízfogyasztás miatt kimerültek a vízi közműhálózat tartalékai. A polgármester hangsúlyozta, a nagyfogyasztóknál már vízkorlátozást rendeltek el, közben azon dolgoznak, hogy az érintett lakosság ne maradjon víz nélkül.
4: Vannak lajtos kocsik, azokat tegnap én már szóltam, hogy helyezzenek ki, az alavíz munkatársai már helyeztek is ki. Ugye nyilvánvalóan az életfunkciókhoz szükséges vizet azt tudjuk biztosítani, meg mindenki tudja biztosítani, ki meg nem, azt pedig megkeressük, most mérjük fel, hogy kinek van rá szükség. Tehát nyilvánvalóan emellett vannak különböző higiéniai dolgok, tehát akár a tisztálkodás vagy a mosási lehetőségek. Ezért itt most kialakítottuk azt, hogy ha kik jeleznek, akkor biztosítunk nekik zuhanyzási lehetőséget és mosási lehetőséget. Nyilvánvalóan nem ez a megoldás hosszú távon.
1: Akadozik az ivóvízellátás a Komárom-Esztergom vármegyei Kocson is. A település víztornya szombat este kiürült, jelenleg lajtos kocsikkal biztosítják az ellátást.
2: A polgármester elmondta, a víz Tatabányáról érkezik a vezetéken keresztül, és a rendszer több települést is ellát. A kánikulában megnőtt fogyasztás miatt azonban Kocsra kevesebb víz érkezik, ezért nem tud újra feltöltődni a torony. Nagy Árpád hozzátette, a hiány az állattartókat is érinti, nekik kutakból biztosítják a vizet.
5: Egyszer csak elmegy a nyomás is, semmi, gyakorlatilag fönt kezdődik a falu magasabban fekvő részén, és akkor szépen, ahogy csökken a vízszint, ugye az alacsonyabban fekvő területeken is elmegy. És hát olyankor ugye valamelyik lakos nyilván jelzi először a vízbű felé, vagy mi jelezzük, amikor észleljük, és onnantól kezdve jön a lajtos kocsi, és akkor lehet igényelni vizet, de hát ugye az a tisztálkodást és az egyéb dolgokat sajnos nem oldja meg.
1: A tartós hőség rendkívül megviseli az állatokat is. Többségük ugyanis nem képes izzadással hűteni magát, így könnyen hőgutát kaphat. Ezért a legfontosabb feladat a folyamatos friss ivóvíz és árnyék biztosítása számukra. Falucska Évett összeállítása.
6: Én ilyenkor kizárólag csak a reggeli órákban és a késő esti órákban megyek a kutyákkal sétálni.
23: Kékesi Katalin vízlatenyésztő azt mondja, ha hőség van, elsősorban erdős, árnyékos helyen sétál kutyáival, és csak nagyon rövid ideig. A megfelelő mennyiségű folyadékpótlás mellett arra is nagyon ügyel, hogy az aszfalt meg ne égesse az ebek talpát.
6: Nagyon könnyen le lehet ellenőrizni egyébként, hogy a kutyák bírják ebben a melegben az aszfaltnak a forróságát. Letesszük a tenyerünket az aszfaltra pontosan 5 másodpercig, ha túl forrónak érezzük, akkor csak és kizárólag parkokban, füves vagy földes utakon viszem a kutyákat.
23: Az állatokat is, csak úgy, mint az embereket, megviseli a tartós hőség és a kánikula. Ilyenkor a kedvtelésből tartott és a gazdasági haszonállatokra is egyaránt ügyelni kell, hívta fel a figyelmet Juhász Csaba állatorvos. A szakember hangsúlyozta, az állatok többsége nem tud izzadni, ezért könnyen hőgutát kaphat.
24: A testhőmérsékletnek a kritikus megemelkedése az olyan mértékű, hogy akár eszméletvesztésig juthat, és hogyha olyan stádiumba jut az állat, akkor idegrendszerkárosodás következik be tartósan.
23: Nehezített légzés, tudatzavart állapot lehet a hőguta tünete, hangsúlyozta az állatorvos. Hozzátette, a gazdának ilyenkor azonnal meg kell kezdenie a hűtést.
24: Az elsőségé, amit a gazda tud csinálni, az az, hogy hideg vízzel, jéggel visszahűti a testét, mint a 40 fok fölé fölmegy az állat testhőmérséklete. A legfontosabb a megelőzés, nem szabad kitenni ilyen extrém hőmérsékletnek az állatokat, mert nem tudja tolerálni a szervezetet.
23: Az állatorvos hangsúlyozta, a kóborállatokra, macskákra és madarakra is gondolni kell kánikula idején. számukra ajánlott itatót kihelyezni, hogy könnyebben hűtsék magukat a hőségben.
1: Az aszály kezelésére nincsenek rövidtávú megoldások, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
2: Pesti Csaba a közmédiában arról beszélt, az aszály miatt úgy tűnhet, hogy egyre kevesebb a csapadék mennyisége Magyarországon. Az elmúlt 40-45 év adatai szerint azonban valójában enyhe növekedés figyelhető meg. Hangsúlyozta, a legfőbb problémát a csapadék egyenlőtlen eloszlása okozza. Az aszály leginkább az Alföld középső, déli és keleti részét érinti.
3: Még ennél is érdekesebb a talajvízszint térkép, ezt szintén a vízügy teszi közzé mindenki számára hozzáférhető. A honlapján a talajvízszintet egy viszonylag sűrűn elhelyezett kúthálózattal mérik, és azt mutatják, hogy

0: az ügyben.
1: Egyeztetne a kormánnyal a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának tervezett módosításáról a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége. A szervezet elnöke szerint a javaslat kifejezetten a vármegyei közgyűlések elnökeit és alelnökeit bünteti, és ez felveti, hogy sérül az egyenlő bánásmód elve.
0: Pajna Zoltán a Kossuth Rádióban azt mondta, lehetett volna konszenzust találni a felek között a beterjesztett illetmény csökkentéssel kapcsolatban. Hozzátette, a szabályozás szerinte nem csak a bérről, hanem az önkormányzati rendszerről és az általuk elvégzett munkáról is szól, hogy mennyire tiszteli a kormány ezt a szektort. Pajna Zoltán hangsúlyozta, úgy véli, hogy a kormánynak is szüksége lenne visszacsatolásra az általa tervezett programokról, ebben pedig a vármegyei önkormányzatok partnerséget ajánlottak.
2: Nem értjük azt, hogy akkor, amikor mondjuk a kormányzat azt mondja, hogy befagyasztja a polgármesterek bérét, megvonja a költségtérítést a vezetőktől, akkor hogyan jön ahhoz, hogy kiragad belőle egy olyan társadalmi csoportot, ahol csak fideszes önkormányzati vezetők vannak, hogy nekik pedig igazából nem is felére, hanem közel 65%-ra csökkenti a bérét.
1: A jelenlegi gazdasági környezetben az árréstop azonnali kivezetése lenne célszerű, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint.
0: Neubauer Katalina a Kossuth Rádióban azt mondta, a legfeljebb 10%-os árrésre vonatkozó szabályozás, amely több mint 40 termékcsoportot érint, súlyos károkat okozott az élelmiszerkereskedőknek, akik így nem tudják fedezni költségeiket. Hozzátette, a probléma már a feldolgozó iparra is hatással van.
3: Jelen helyzetben nem kell tartani az árak emelkedésétől, mert az import alternatívák egy-egy termék esetében olyan nagyok, hogy az a verseny, ami tulajdonképpen majd a megjelenő importtermékek mellett hatékonyság növelésre kényszeríti a feldolgozóipart, az pedig egyértelműen a beszerzési áraknak a hazai termékek esetében is a csökkenését vonja majd maga után. Az erős forint hatására még nincsenek meg a magyar feldolgozóipari szereplőknél az árcsökkenés lehetőségei, de minden kereskedő, aki bármely terméket importból hoz be, nyilvánvalóan nem ugyanaz a kalkulációban az eurónak az árfolyama, mint decemberben, amikor 400 forint felett volt az euró. Ez egy lehetőség, ezzel azt gondoljuk, hogy élni kell, mert a káros hatásokat fel kell számolni.
1: A fővárosi frakciókkal egyeztet a taxiszövetség egy új javaslatcsomagról. Erről az Országos Taxiszövetség elnöke beszélt a Kossuth Rádióban.
0: Metál Zoltán szerint nehéz helyzetben van az ágazat, mivel az elmúlt 3 évben a díjak nem emelkedtek, a szervizköltség, az autóárak és az infláció azonban igen. Mint mondta, májusban már a fővárosi közgyűlés elé terjesztettek egy javaslatot, amelyet az nem fogadott el, szerinte most már várhatóan sikerül megegyezniük. Hozzátette, az új javaslat alapján az alapdíj 1100 forintról 1300-ra, a kilométerdíj 440-ről 520-ra, míg a várakozási díj 110-ről 130 forintra emelkedne.
4: Magyar utazóközönség nagyon árérzékeny és biztonságban érzi magát. A felmérések is azt igazolják, hogy tulajdonképpen egy 18%-os emelés nem ingatná meg olyan tekintetben a piacot, hogy azok a félelmek, hogy piacvesztés történne, az megtörténne, és akkor sem nem okozna akkor terhet.
1: Az év első felében 23%-kal több kötelező gépjármű felelősségbiztosítást kötöttek a Netrisknél, mint tavaly. Az éves átlagdíjak 9%-kal 49 ezer forintra mérséklődtek. Erről a cégcsoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője beszélt.
0: Besnyő Márton a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, egyre nagyobb idehaza a verseny az ügyfelekért, többségük ugyanis online is összehasonlítja a biztosítók kínálatát, amelyek ezért egyre kedvezőbb ajánlatokat adnak. Hozzátette, a díjak alakulásában új piaci szereplők megjelenése mellett az erősödő forint is szerepet játszhat, mert az alkatrész árak így csökkennek. Az ügyvezető szerint érdemes lehet kötni kiegészítő biztosítást is, például kátyú vagy vadkárra.
5: Ma már szinte minden kiegészítő elérhető, érdemes körbenézni, amikor megújítjuk a KGFB szerződésünket. Ezek a kiegészítők néhány ezer forintba kerülnek, akár egy minikaszkó termék, ami szintén nagyon népszerű, illetve egyre népszerűek a különböző asszisztencia szolgáltatások. Ha meghibásodik az autónk akár belföldön, akár egy külföldi nyaralás során, akkor az asszisztencia biztosítója fog gondoskodni az autónk hazavontatásáról, hazaszállításáról, vagy amennyiben lehetséges a helyszínen történő javításáról.
1: Fokozott rendőrségi ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban, jelentette be Budapest rendőrfőkapitánya. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart. A fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást.

0: A VRFK akció célja a közrend és közbiztonság fenntartása.
1: Tegnap 36 ország, magyarországi képviselete és 8 külföldi kulturális intézet adott ki közös nyilatkozatot, amelyben üdvözölték az új kormány álláspontját, amely szerint Magyarország minden magyar otthona, valamint támogatásukról biztosították a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális embereket.
2: Autós percek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, az M0-as autóút és a Bábolna csomópont között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, lényegesen hosszabb menetidővel számoljanak.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton, a Vajda Péter utcánál az Árpád híd felé sávlezárásra és torlódásra kell számítani. Sötétek a jelzőlámpák a Soroksári úton, a Kvassai Jenő útnál és a Haller utcánál áramszünet miatt. Vezessenek fokozott figyelemmel. A H6-os év Pest-Erzsébet felső és a Közvágó híd között egy vágányon közlekedik áramellátási hiba miatt. Kovács Botond, BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
0: Ma éjfélkor véget ér a múlt héten elrendelt másodfokú hőségriadó. A kánikula viszont nemhogy marad, de még erősödni is fog. Mire számíthatunk? Részletek Fejős Ádám meteorológustól.
4: Én például arra számítok, hogy meghosszabbítják majd ezt a hőségriasztást, ugyanis a következő napokban fokozódni fog a kánikula, bár még szerdán nagyon hasonló lesz a csúcsérték alakulása, mint ma, ami a csapadék valószínűségét illeti, ma délután még Közép- és Kelet-Magyarországon átmeneti zápor, esetleg zivatar előfordulhat, így füllettség várható estére, de hajnalra a csapadék valószínűsége jelentősen csökken, és döntően 15-22 fok között lesz a minimum érték. Szerdán már száraz hőségre készülhetünk, sokfelé közel 35, néhol 35 fok körüli maximummal, sőt az Alföld egyes részén 36 fok is lehet, aztán a folytatástól kezdve napi szinten egy fokot tovább melegszik a levegő, ráadásul felhőképződés sem lesz, így az esernyőket nyugodtan rakják el, a következő napokban már nem lesz rá szükség. Nagyon erős UV-sugárzás mellett legfeljebb csütörtökön 37, pénteken, illetve szombaton 38, vasárnap 39 fokig melegedhet a levegő, és a legfrissebb számításaink azt mutatják, hogy bár hétfőn lehetnek felhőátvonulások, fátyol, gomoly felhők mellett a hőmérséklet csúcsértéke akár még a 40 fokot is elérheti, vagy pár tizeddel meg is haladhatja azt.
0: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Dancsó Mária, Fácán Andrea és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
5: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
6: Aki vágyakozik, sóhajt, aki vágyát elérte, ásít, aki nem vágyakozik semmire, alszik. A három állapot közül minden kínja mellett a legelső tán mégis a legirigylendőbb. Wulff Stefánia írónő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. június 23-án kedden, amikor újra jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen két óráig. A Nagyrédei lánykából és a De jó kis csár című magyar nóta csendül fel adásunk első perceiben. Tordai Zoltán, majd Sárközi Béla zenekarának kíséretében Karcagi Nagy Zoltán és Dömsödi Farkas Bálint énekel. Tartsanak velünk!

hajnal Nicolette Hankó Józseffel és a zenekarával egyik korábbi stúdió koncertünkön elénekelte a Nézek, nézek a semmibe című hallgatót is. Már is indul ez a remek felvétel, majd Pándi Piroska, Lisztdíjas énekművész hangján felcsendül az Érik, a hajlik, a búzakalász című andalgó. Ekkor már Balázs Tamás prímás vezeti a zenekart. Fogadják sok szeretettel!

Eger alján 1921. június 23-án látta meg a napvilágot Cserkuti Sándor nótaszerző, és 1985. augusztus 26-án Székesfehérváron hunyt el. A pedagógus család gyermeke maga is ezen a pályán tevékenykedett, majd 40 évi szolgálat után nyugdíjba vonult. Muskátli Virág című nótáját az elsők között írta még diák évei alatt. A háború után már zeneszerzést tanult, és úgy a 60-as évektől foglalkozott komolyabban a nótaszerzéssel. Olyan kiváló magyar nóták fűződnek Cserkuti Sándor nevéhez, mint például a Tűzpiros Rózsaszál, a Marika, te drága, vagy éppen a Kék Balaton. Most azonban a köszönöm, hogy hívtál engem, a Rózsafa bólogat a kert közepén, és a Kukoricatök című szerzeményeit halljuk. Benedek Fi Katalin után Somogyi Erika, majd Bányai Márton énekel.

nem látok egy lelket sem a közelben. Lámpa helyett üveg van a kezemben. Kukoricatök, haza döcögök,

0: öt-hat cigány muzsikál a sarkamban. Cégbe járok a kontrást meg a cakban. Kukoricatök, hazadecegök, a Rátóti falu végi csárdából. Öt-hat cigány muzsikál a sarkamban, cikkbe járok a kontrás meg a cakban. Kukoricatök, hazadecegök, a Rátóti falu végi csárdából.
1: A folytatásban Baranyai István és cigányzenekara muzsikál. Tartunk egy kis szünetet, de persze visszatérünk a hírek után. Tartsanak akkor is velünk!

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától dupla részekkel a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Több fontos törvényt is elfogadott mai ülésén az országgyűlés. A jövőben kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgálóbizottságok előtt. A távolmaradást bírsággal vagy elővezetéssel is büntethetik. A képviselők megszavazták a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát, valamint új szabályokat vezettek be a választási plakátok elhelyezésére. Emellett olyan törvénymódosításokat is elfogadtak, amelyek az uniós források lehívását, az átláthatóság növelését és a korrupció ellenes intézkedések erősítését szolgálják. Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többek között a Duna Média szolgáltató és az MTV a vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Nyílt levélben szólította fel a jobboldali értékeket való hazai nagytőkéseket a konzervatív média támogatására két fideszes politikus. Navracsis Tibor korábbi miniszter és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos szerint a jobboldali médiában zajló elbocsátások miatt a korábban jelentős vagyonra szertett vállalkozóknak támogatniuk kellene az ágazatot. Újabb aszbeszt szennyezésre hívja fel a figyelmet a Mi Hazánk ezúttal Nógrádban. Az egykori Petőfi bányai aszbesztgyár környékén évtizedeken át elszórták az üzemi hulladékot, majd a felszámoláskor felrobbantották az épületeket, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A hatóságok szerint körülbelül 50 köbméternyi aszbeszt hulladék került a környezetbe, a párt feljelentést tett az ügyben. Másodfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaszentgróton és térségében a tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt. A Zalaszentgróti és a Kehida-Kustányi víztározók leapadtak, ezért nyomás csökkenése és átmeneti vízhiányra is számítani lehet. A korlátozás idején tilos a tömlős locsolás vagy autómosás. Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön is kritikus helyzet alakulhat ki egy esetleges műszaki hiba esetén, vagy ha tovább nő a vízfogyasztás. A szolgáltató arra kérte a környéken élőket, hogy takarékoskodjanak a vízzel, és mellőzzék a nem létfontosságú vízhasználatot. Emberi testrészeket gyűjtött egy beteghordozó az egyik fővárosi kórházban. A 30 éves férfit bűnügyi felügyelet alá helyezték, közölte a rendőrség. Kihallgatásán azzal magyarázta tettét, hogy rajong az anatómiáért és a patológiáért, valamint szeret állatokat boncolni. A férfi ellen emberi test tiltott felhasználása miatt eljárás indult. Az Európában tomboló hőhullám kezdete óta 20-an fulladtak vízbe Franciaországban, miután sokan felügyelet nélküli fürdőhelyeken próbálnak enyhülést találni. A hatóságok ismét figyelmeztettek a tiltott helyeken való fürdőzés veszélyeire. Franciaország nagy részén ma is 40 fok körüli hőmérséklet várható. Itthon is fokozódik a hőség, a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet. Kedves hallgatóink, 13 óra múlt 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix.
3: Ahogyan ígértük, kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Itt a Magyar Zene Rádiójában még 2 óráig szól jó ebédhez a nóta. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Már is a Csicsak Rózsám Hallott című csárdást énekelhetjük együtt Buta Árpád Attilával, majd Radnai György az Abasári csárdással érkezik képzeletbeli színpadunkra. További jó nótázást! Csicsak!

0: szebbel hordja, Leopornak neki legyek a bolondja, neki legyek a bolondja.
1: Lugosi Kati, Jenei Gábor, Dócs Péter és Nógrádi Tóth István nóta felvételeiből szemezgetünk a soron következő zenei összeállításban. A Piros Rózsát, Rozmaringot egy csokorba szedtem című dalt követően a Jaj, de szép kék szeme van magának, a Vásárhelyi híres promenádon és az Eszemiszom, Dínom Dánom című népszerű melódiákat halljuk.

Most pedig hallgassuk, kedves hallgatóink, egy 2016-os Dankó Klubról Nádasdy Lászlót és a Hullazápor Künna Pusztán című nótát. Kísér Balázs József zenekara.

Szeredi Krisztina, Petrik Balázs, Bohács István és Jákó Vera énekel a soron következő dalcsokorban. A Kitárom a kiskapumat című Vejci Irma és Kovács Lajos szerzeményt követően a Borimádatról szól a dal, majd ellátogathatunk a Déli Bábos Hortobágyra, és ott kortyoljunk bele egy ízletes kadarkába.

0: a bor meg a poharakban. Duna vize a tengerben, a jó bor meg az emberben.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: És mindig várom a vásárhelyi híres promenádon.
1: Népzenék.

Kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix. A következő percekben ismét asztali muzsikát hallunk, ezúttal ifjabb Sánta Ferenc és a zenekara játszik.

Száz Kati és Sánta Zsolt két vidám csárdás felvétele szól már is, Száldogál a fecske és Badacsonyi kéknyelőt címmel. A zenekarokat Berki Péter és Nyári László prémás vezeti.

0: csatába.
1: Már csak egyetlen egy énekes összeállításra maradt időnk itt a Dankó Rádióban, keddi adásunk vége felé kanyarodva. Hallgassuk meg az Azt hittem, hogy minden könnyem elsírtam már, érted? A Vigyázz, mert szúr a rózsaága, a Kék a kökény recece és a Hallod-e nótás füttyös szép madár című klasszikus magyar nótákat. Gáspár Ani után Nagy Noémi, Hajtman Lívia és Dóka Zsuzsa énekel.

Németh János muzsikál a folytatásban kis együttesével. Én ezzel a felvétellel búcsúzom önöktől mára, abban a reményben, hogy a holnap délután első óráit is együtt töltjük itt a Magyar Zene Rádiójában. A folytatásban 2-től 5-ig már Gál Zoltán várja önöket, jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk, majd 5 órától Tudod-e még az én nótám? Popovics Lászlóval és önökkel, a Dankó Rádió hallgatóival. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló.
1: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
3: Milyen nyár vár rád?
2: A legjobb zenék, nyári történetek.
4: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
2: Különleges ízek.
5: Nem akarsz minden nap főzni rá?
2: Izgalmas programok.
6: Fantasztikus!
2: Emlékezetes találkozások.
7: Na, elmondom, mik a legendák.
8: Mondjad.
2: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Több fontos törvényt is elfogadott mai ülésén az országgyűlés. A képviselők megszavazták a parlamenti vizsgálóbizottságok munkáját hatékonyabbá tévő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló szabályozást. Emellett több jogszabályt módosítottak az Európai Uniós források hazahozatala érdekében. Átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a módosított médiatörvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és az MTI Nonprofit ZRT. A törvényjavaslat kihirdetése után megszűnik többek között a Duna Média szolgáltató és az MTVA vezérigazgatójának megbízatása. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki. Az intézmény átalakulást felügyelő Grósz Judit miniszteri biztos elmondta, a közmédiában sem a kultúráért felelős miniszter, sem ő nem fog beleszólni. A következő ideiglenes időszak célja az lesz, hogy elkészüljön egy audit arról, hol tart szakmailag, pénzügyileg a közmédia. Nyílt levélben szólította fel a jobboldali értékeket valló hazai nagytőkéseket a konzervatív média támogatására két fideszes politikus. Navracsics Tibor korábbi miniszter és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos szerint a jobboldali médiában zajló elbocsátások miatt a korábban jelentős vagyonra szertett vállalkozóknak támogatniuk kellene az ágazatot. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt az országgyűlés. A döntést a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A jogszabályok ugyanakkor lehetőséget adnak arra, hogy rendkívüli piaci helyzet esetén a gazdasági és energetikai miniszter ismét hatósági árat állapítson meg a benzinre és a gázolajra. Újabb asbesztszennyezésre hívta fel a figyelmet a Mi Hazánk, ezúttal Nógrádban. Az egykori Petőfi bányai asbesztgyár környékén évtizedeken át elszórták az üzemi hulladékot, majd a felszámoláskor felrobbantották az épületeket, így a levegőbe jutott a rákkeltő anyag. A hatóságok szerint körülbelül 50 köbméter asbeszt hulladék került a környezetbe. A párt feljelentést tett az ügyben. Másodfokú vízkorlátozást vezettek be Zalaszentgróton és térségében a tartós hőség és a megnövekedett vízfogyasztás miatt, írták a település Facebook oldalán. A közeli tározók leapadtak, ezért nyomáscsökkenésre és átmeneti vízhiányra lehet számítani. Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön is kritikus helyzet alakult ki egy esetleges műszaki hiba esetén, vagy ha tovább nő a vízfogyasztás a térségben. Olaszországban csökkenthetik a munkaidőt, vagy akár haza is küldhetik a dolgozókat a hőség miatt. A római kabinet emellett kormánybiztos nevezett ki annak érdekében, hogy a stratégiai ágazatokban állandóan biztosított legyen a szükséges energiamennyiség. Az Európát sújtó hőhullám miatt már 15 olasz nagyvárosban rendelték el a legmagasabb fokú hőségriasztást. Itthon a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok, a szél időnként megélénkül, éjszaka 14 és 20, holnap napközben 30 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén hétfőn tetőzik, akkor többfelé 38 fok is lehet majd.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban kedd délután. A szerkesztő Nemesnyéki és a hangmérnök Wolf Attila nevében is töltsék velünk a következő három órát. Szeretettel köszöntjük a zoltánokat, azokat a zoltánokat, akik ilyenkor nyáron ünnepelnek, mert ugye tapasztalatból mondom, inkább a március 8-a a jellemzőbb. És nagy szeretettel köszöntjük azokat, akik június 23-án születtek. Telefonszámunk 061-759-6071. Vekerdi Jánosné Nádudvarról, Bokor Jánostól kért egy nótát, Kísér Lakatos Miklós zenekara, Este gyere, késő este.

Fiát Gere Zsoltot sok szeretettel köszönti születésnapja alkalmából édesanyja Békésről Komár László énekel. Fiam!

Somodi Gáborné kérte a következő nótát Szeghalomból, Szász Katit és Gáti Pált Lendvai Ferenc zenekara kíséri, vége, vége, vége már.

0: És most hallgassunk bele az üzenet rögzítőbe.
1: Üdvözlöm a Dankó családot, minden egyes tagját. Jelentem, beléptem a 62 évesek táborába. Ez alkalomból szeretném kérni a Lump vagyok rózsám című nótát, és küldöm mindenkinek, aki szereti hallgatni, vagy egyáltalán azonosulni tud ezzel a nótával. További szép napot, jó egészséget mindenkinek. Köszönöm.
0: Isten éltesse, örülök, hogy hívott minket. Kapi Gábor énekel Kávéházi órán.

0: mi se jó danotok, újra berúgok. Lumpok vagyok, rózsám, az is maradok, mi se jó danotok, újra berúgok.
1: Szombathelyen Fábián Zoltánnak névnapja alkalmából kíván nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet családja körében szeretettel a Lukás család Vasvárról. Márkus Ilonát Kalas Géza zenekara kíséri ünnepi nótával.

Máté Szalkáról Irénke néni kérte legkedvesebb dalát a Marica grófnőből, Kocsis Dénes éneklik, kísér Jónás Géza zenekara, Hely cigány!

Ezt írta hallgatónk. Tisztelettel kérem önöket, hogy édesanyám égi születésnapján szíveskedjenek játszani a Van egy háza Tiszaparton című dalt, mely olyan, mintha anyukámról, Hikula Elekné Seres Juliannáról, az ő gyermekkoráról szólna. Ezzel a nótával szeretnék emlékezni rá, ezen a napon lenne 95 éves. Köszönettel Mészárosné Hikula Judit Kispestről. Solti Károly énekel, kísér, Burakovács Andor zenekara.

0: gyermekkorom boldog idejében.
1: Varga János Sárbogárdon szeretné hallani a következő dalt. Derzsi György énekel, a nő szívét ki ismeri.

Kis Pálné Gyuláról kérte egyik kedvenc nótáját, amelyet bármikor szívesen hallgat, Szalai László Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Befordultam a konyhára.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 3:03. Rátótené Gabi kérte Pápáról a következő dalt. Nemes Ildikót Lakatos Miklós zenekara kíséri. Csak úgy mondom magának.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Én is üdvözlöm Önöket. Mari nevű tarkakutya vagyok. Egy örökzöld musicalből, a My Fair Lady-ből kérem, ma éjjel táncolnék. Köszönöm.
2: Köszönöm, hogy telefonált. Lehoczky Zsuzsát és Major Máriát halljuk. Ma éjjel táncolnék.

Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, 5 perc múlva 3:43 lesz. Szepesi Istvánnak felesége kérte egyik kedvenc nótáját, Miklósi Józsefet ifjabb Oláh Kálmán zenekara kíséri, halljátok cigányok!

0: látható, szívetekből ahogyan csak tudjátok. Cigányok, barátok, de csoda jó kedvet csinálatok. Húzzátok, húzzátok, szívetekből ahogyan csak tudjátok. Cigányok, barátok, de csoda jó kedvet csinálatok.
1: Unokáját, Miskei Józsefet és feleségét, Tóth Gabriellát 25. házassági évfordulójuk alkalmából köszönti, kíván jó egészséget, sok boldogságot, Snapszkiné Nagyi Felsőhámorból. Mészáros Andrást, ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri, két kis aranykarikának csodása varázsa.

0: Hegedűsné Marika Pilisről kért egy nótát Egré József előadásában. Bóbánatos annak az élete.
1: Bóbánatos annak

férjének 60. házassági évfordulójuk alkalmából küldi a dalt Eszter, Máté Péter énekel, Ott állsz az út végén.

Balatonbogláról Hámoriné Marika kérte a következő nótát, Gombos Maját Lakatos Miklós zenekara kíséri. Három csillag van az égen egy sorban.

Tarnazsadányból Piroska néni kérte gyermekkora egyik kedves nótáját, Kalocsai Zsuzsát Puka Károly zenekara kíséri, Fodrozik a Tisza vize.

És már mondom is, hogy milyen további remek dalokkal várom önöket a következő órában. Minden jót Mónika, egy klasszikus sláger Pályer Andrástól, Filléres emlékeim, Bródi János énekel majd, és a szeretőm Baka volt, az előadó Kárász Tímea Fatima. A hírekig Balázs Tamás zenekara játszik.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Az első dalunk a Takarítónő, azért arról nem írtak még olyan sok dalt a világtörténelemben, ezért tudott figyelemfelkeltő is lenni, hogy nem a sablon lett, hanem valamitől más, amire az ember úgy szeret felfigyelni.
2: Amikor otthon csináltuk a kazettákat, ugye az első 5-6 évben nálunk, konkrétan a panelban, 5. emelten egyik kézzel szintit nyomogattunk, a másik kezünkkel csörgöztünk.
3: És a hibáztatok szöveget. Előről.
2: Így van, így van. Vagy úgy maradt.
4: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Média Klikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot, és mindenki fokozottan figyeljen a másikra. A katasztrófa védelem azt közölte, hogy a hőségriadó kezdete óta csak nem 100 alkalommal kellett segítséget nyújtani egyedül élő idős embereknek. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a mai parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Emellett fontos változásnak nevezte, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Magyar Péter bírálta a Fidesz-KDNP-t és a Mi Hazánkot, amiért nem támogatták ezeket a javaslatokat. 6%-ra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, ez 25 bázispontos mérséklődés. A kamatfolyosók két széle is ugyanekkora mértékben csökkent. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A jegybank legutóbb februárban hajtott végre hasonló kamatcsökkentést. A fővárosiak véleményét kéri a Budapesti Közlekedési Központ több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákos út megújítása, a Pacsirta Mező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat, amelyeket a tervezéskor figyelembe vesznek. Részletek a BKK honlapján találhatók. Nemzetközi emberi jogi elismerésben részesült Iványi Gábor, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze. Török emberi jogi aktivistáról elnevezett Ebru Timtik díjat a társadalmi igazságosság és a hátrányos helyzetű csoportok támogatása érdekében végzett több évtizedes munkájáért ítélték oda. A díjazók kiemelték, hogy Iványi Gábor intézményei évtizedek óta menhelyekkel, oktatással és szociális segítségnyújtással támogatják a rászorulókat. Miskolcon lesz a 15. Dunán innen, Tiszán túl, Kárpát-medencei ifjúsági népművészeti tehetségkutató döntője. A szombati eseményre a Kárpát-medence valamennyi magyar lakta területéről érkeznek fiatalok, akik a népzene, a népdal, a mesemondás és a néptánc kategóriájában mutatják be tudásukat. A tehetségkutató szakmai vezetője Sebestyén Márta, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas előadó művész. A jubileumi gála műsorral Kallós Zoltán népzenegyűjtő öröksége előtt tisztelegnek. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 14-20, holnap napközben 30-36 fok közötti értékek várhatók. a Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula hét végén és hét föntetőzik, akkor 38 fok is lehet.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat itt a Kívánság műsorban. Fogyasztottak ma már elég folyadékot, el ne feledkezzenek róla, nagyon kemény kánikulai napok jönnek. Nálam itt a stúdióban most is, itt a kis hideg palackozott vizem. Édesapjának küldi Rozsini Éva a következő nótát, melyet Kalina Enikő énekel, kísért Tordai Zoltán zenekara. Jaj, de magas ez a vendégfogadó!

Székesfehérvárról Nyírő Bálinné egy régi táncdalfesztiválos dalra hívta fel a figyelmünket. Természetesen a Dankó Rádió archívumában ez is rendelkezésre áll. Tárkányi Tamara énekel, Álmaimból ne üsz tréfát.

Derecskéről Gulyás Elemérnek felesége kérte a nótát, melyet Mészáros Adél énekel, kísér Nyári László zenekara, halkan pengesd ezt a csárdást.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szép napot kívánok! Csutit Csabától kérném a Piros Rózsák, Fehér Rózsák című gyönyörű nótát, amit nagyon várunk, és szívesen meghallgatunk Tiszavasváriban, és küldeném Fakos Pusztára, Évinek, Juliskának és Magduskának is sok-sok szeretettel és jó egészséggel együtt. Erzsébet voltam, viszont hallásra. Köszönöm szépen!
2: Örülök, hogy ezt a szép nótát választotta és küldi. Csuti Csabát és a Berki Béla zenekara kíséri. Piros rózsák, fehér rózsák, sugjátok meg nékem.

Faragó Sándorné püspökladányból az egyik legnépszerűbb nótát kérte, Szász Katét Lendvai Ferenc zenekara kíséri, Paprika Show.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Zsuzsanna azt írta, hogy végképp rajongója lett Tolnay Andrásnak, amikor az egyik Dankó klub fellépésen látta. Nem csodálkozom, egyedi színpadi megjelenése van, és egészen elképesztően magával ragadja a közönséget. Halljuk most énekelni, Balázs József zenekara kíséri. 100 forintos bankó volt a lajbizsebben.

eszem azt az édes pici szádot, hisz a bajdot ingyen mégsem muzsikálhat, nem zörög a haraszt,

0: Nótáskedvű volt az Apám című rovatunkban. Ma Csík János zenészt halljuk.
1: Hát az édesapám nyugodjon békében, visszafogottan, de nagyon azért részt vett ezekben a család éneklésekben, és ő inspirált, vagy hát inkább szülői indítatásod, hogy menjek hegedülni, mert a zene nagyon fontos, hogy az ember életében legyen, de az mindig úgy kedvesen énekelte, hogy sárga részből van a pipa kupakom, sárga részből van a pipa kupakom, és azzal szédítem a rózsámot. De ugyanúgy a nagymamámnak is volt egy kedves dal, ami nélkül már nem is volt jó az este, ha nem énekelt. Ez is lehet, hogy épp most a sárga miatt jutott az eszembe, de sárgát virágzik a repce, bárcsak mindig szombat lenne. Hát voltak kedves dolog, amik aztán engem is oda vittek a dalokhoz.
0: Jó volt hallani Csík Jánost, akkor hallgassuk meg a kettő közül az előbbit, édesapja nótáját. Sánta Zsolt énekel, kísér Bangó János zenekara.

polcokon, meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszeme, felébe tört mézes kalács, hajcsattok és karkötők,

éve megszakadt a kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a stábot, Zoltán is, Önt is. Kasicsi vagyok Füzesabonyból, és kérném szépen A szeretőm baba volt című nótát magamnak és Orravecz Istvánéknak Herédre. Köszönöm szépen, viszonthallásra, további szép napot!
2: Köszönöm a hívását, a felejthetetlen Kárász Tíme, a Fatima énekel, kísér Baranyai István zenekara, A szeretőm baka volt.

Kívánságműsorunkat hallják. Ador Jánné Ilona Dócs Pétertől kért egy nótát. Szalai Antal zenekara kíséri. Sűrű, sötét erdő, vékony holdvilág.

Fonyódról Berettyenné Ági kért egy dalt, kedvencétől Szigeti Fercsitől, kísér Duka Péter zenekara, Én is voltam valaha.

Fábienné Zsóka Turkevén szeretne emlékezni a következő dallal. Fényes Györgyöt Ránc Géza zenekara kíséri Édesapám emlékére.

0: hogy apám mennyire hiányzott.
1: Szegedre Kardos Líviának Mészáros Jutka küldi a következő dalt, Delhusza John énekel, csak fújt közben a szél.

0: Évike Szegeden szeretné meghallgatni egyik kedves dalát, egyik kedves előadójától. Kolostyák Gyula énekel, kísér Johann János zenekara. Jaj, de nagyon régen volt.
1: Jaj, de nagyon régen volt, de sokáig, hogy nékem egy igazi hűbabám.

0: beszél.
1: Hajas Tiborné a Dankó család tagjainak kíván jó kedvet a következő dallal Biatorbágyról, Kovács Kati és Hofi Géza énekel. Fogsz te a fogsz helyett Cserstont járni?
2: Nézd már, kotta van a szemétbe.
3: Á, szemét van a kottában. Én most egy személyes vállalat vagyok.

Hadd ajánljak figyelmükbe néhány dalt a következő órából. Az Estharang, a Csók király és a Megáll az idő. Ugye velünk tartanak a hírek után, és most Rácz Béla zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig automatikus riasztás lépett életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós, extrém meleg, különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat, a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik az embereket, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, és mindenki fokozottan figyeljen a másikra. A katasztrófa védelem azt közölte, hogy a hőségriadó kezdete óta csak nem 100 alkalommal kellett segítséget nyújtani egyedül élő idős embereknek. Izraeli katonák 2 civilt meglőttek, lelőttek, 2 pedig megsebesítettek Dél-Libanonban. A történtek után Irán ezt nagykövete figyelmeztette Izraelt, hogy minden újabb libanoni támadásra válaszlépéseket adnak. Közben Washingtonban folytatódnak az Izrael és Libanon közötti tárgyalások, amelyek célja a két ország közötti konfliktus rendezése. A felek álláspontja továbbra is távol áll egymástól, miközben Izrael megerősítette, hogy nem hagyja el libanoni biztonsági övezetét. Az izraeli csapatok április óta tartanak megszállva egy határmenti sávot Dél-Libanonban. Moszkva azonnali válaszcsapással reagál, ha a nyugati országok területéről támadás éri, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a Katonai Akadémia végzősei előtt úgy fogalmazott, az európai politikusok már nyíltan beszélnek egy Oroszországgal vívott háborúról, militarizálják társadalmaikat, de nem mernek lépni, mert tudják, hogy Moszkva azonnal megvédi magát. Idehaza Nemes Balázs Áron sebész transzplantációs szakember vezeti majd az egészségügyi minőségellenőrzési hatóságot, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a minisztériumtól független hivatal feladata a minimum feltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a beteg panaszok kezelése és az innováció, valamint a kutatás összehangolása lesz. Hozzátette, az egészségügy fejlesztésére szánt első 500 milliárd forintból a szakdolgozók bérrendezésére és az alapellátás megerősítésére is költenek. A jelenlegi gazdasági környezetben az árréstopp azonnali kivezetése lenne célszerű a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség szerint. Neubauer Katalin főtitkár a Kossuth Rádióban azt mondta, a legfeljebb 10%-os árrésre vonatkozó szabályozás, amely több mint 40 termékcsoportot érint, súlyos károkat okozott az élelmiszerkereskedőknek, akik így nem tudják fedezni költségeiket. Hozzátette, a probléma már a feldolgozóiparra is hatással van. Több ezer adag kábítószert foglalt le a rendőrség a Somogyvár megyei Csurgón. Az 1 kg súlyú 3 millió forint fekete piaci értékű fehér port egy 33 éves férfi lakásán találták. Emellett növényi eredetű anyagot, készpénzt és a drog előállításához szükséges eszközöket is lefoglaltak a hatóságok. A gyanúsítottat őrizetbe vették. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül. Éjszaka 14 és 20, holnap napközben 30 és 36 fok között lesz a hőmérséklet. A Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula hétvégén hétfőn tetőzik többfelé 38 fokos hőmérséklettel.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is. Telefonszámunk 061-759-6071. Várjuk kedves hívásaikat. Kiripolszki Ádámnak Sopronba a dél küldi a következő dalt. Szántéjudét énekel, Csak te vagy.

Ferences Lászlóné kérte a következő nótát saját magának és a férjének, Simon Boglárkát és Jebberki Béla zenekara kíséri, Liba Máj, Kacsa Máj.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Dávod Tomó Imrének 79. születésnapjára sok szeretettel küldi a dalt családja. Testharang. Nagyon szépen köszönöm.
2: Isten éltesse az ünnepeltet, Máté Otilia énekel, az Estharang.

Monostoriné Aranka Gödöllőről kérte a következő nótát. Karszagi Nagy Zoltánt Berki Péter zenekara kíséri, Árad a Dunavize.

folyik a fekete tengerben. Furcsa egy nyavaja, ha zajlik a szerelem az emberben. Áradi, zajlik, és fázik, és melege is mondja.

0: szeretnék én lenni a csók király.
1: Halászné Marikának hévízre sógornője küldi a következő dalt. Pere János, Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, Fohász.

0: maradhassunk mindig tisztességben.
1: Rég hallotta a következő nótát Nagyné Ági pécsi hallgatónk, Smidélius Évát Toki Balogernő zenekara kíséri, Világos kék a csillagos éjszaka.

Rozsi Gábor feleségének kérte a következő nótát Egger Szalókról, Pécsik és Ágnest Magyar Imre zenekara kíséri, icipici kis galambom.

0: Salánki Róbertné Sopronból kérte a következő örökzöldet. Hollós Ilonát a Magyar Rádió nagy tánczenekara kíséri. Megáll az idő.
1: Azelőtt persze

Vadász Károlynak testvére küldi a következő nótát sok-sok szeretettel Földesre. Nádasdy Lászlót Johann János zenekara kíséri, túl a Tiszán van egy kis ház.

0: igazán tudtalak szeretni.
1: Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, pontosan 5:30 van. Férjére halálának 11. évfordulója alkalmából emlékezik felesége Marika és fia Józsi. Szántai Ildikót, Szalai Antal zenekara kíséri, amikor majd nem leszek már.

Halászné Erika szeretné meghallgatni Szász Halombattán a következő nótát. Pataki Istvánt, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, végigmentem az utcán.

0: Évköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Kenész Ferencné vagyok Sarkadról. Szeretettel köszöntöm testvéremet, Pap Józsefnét, aki Nézsán lakik születésnapi alkalmából. Kívánok neki jó egészséget, és minden szépet és jót. Köszöntöm unokáját, Bogikát is, neki is akkor van a születésnapja. Egybe gratulálok diplomájához. Azt a nótát kérem, hogy az én csendes kis falumnak templomtornya jaj, de messze látszik. Köszönöm szépen, minden jót kívánok!
2: Köszönöm, hogy hívott minket, és szeretettel köszöntjük az ünnepeltet Szentendrei Klára énekel.

Szajolba Pálinkás Istvánnak sógornője küldi egyik kedvenc nótáját. Karszagi Jánost Boros Mátyás zenekara kíséri. Szőke kislány, csit, csit, csit.

0: szemem. Csit, csit, csit, galambom, egy kicsit.
1: Hajdú hatházon Molnár Andrásné várja a következő dalt, Szegedi Szűcs Judit énekel, vígan csipegeti rügyhajtását az ágon a veréb.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 3:45 van. Marosi Győzőnek Siófokra küldi Kornélia a következő dalt, mert Zorán énekel, ne várd a májust.

0: a tél, én azt hiszem.
1: Szeghalomból Csepregi Józsefné kérte a következő nótát, az előadó Vörös Edit, Szegletes udvar.

Farkas Ferenc kőtelekről drága nagyapjának, idősebb Nagy Barnának küldi szeretettel a nótát, és kíván nagyon hosszú életet. Jákó Vera énekel, kísér Boros Lajos zenekara, kócos fejet, ha rám hajtod.

Sógorának, Pap Lajosnak, Kisvárdára küldi a következő nótát Terike. Gál Gabriellát Berki László zenekara kíséri. Nyírbátorban van egy asszony.

közé, menjen ki a bündör haja szivár. Rén is volt a havája, adtam csókot a szájára, hogy vagy körre a csillagos ég, menjen ki a

0: dra on til lopse en yang ku pagum yo royo silar ini swota baba yo otom chogo ta sayaro we yo dra on til lopse en yang ku pagum yo royo silar.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánságműsor, holnap innen folytatjuk majd 2-kor, ha az önök kedve is így tartja, az enyém mindenképpen. Maradjanak a Dankó Rádióval, a következő órában Popovics László várja önöket, folytatja az Egy Nóta, Három Élet című nagy sikerű rovatát. A kívánságműsort ma is Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok, Bangó János zenekara játékával köszönöm megfigyelmüket, találkozzunk holnap is, viszont hallásra!

0: műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosokat, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, és mindenki fokozottan figyeljen a másikra. A katasztrófavédelem közölte, hogy a hőségriadó kezdete óta csak nem 100 alkalommal kellett segítséget nyújtani egyedül élő idős embereknek. 6%-ra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Ez 25 bázispontos mérséklődés. A kamatfolyosók két széle is ugyanekkora mértékben csökkent. A változás egyébként megfelelt az elemzői várakozásoknak. A forint árfolyama nem változott lényegesen a jegybanki döntés hírére, a jegybank elnök pedig közölte, hogy a kedvező gazdasági és pénzügyi folyamatok növelték a monetáris politika mozgásterét. Varga Mihály szerint, ha a kedvező folyamatok fennmaradnak, a kamatcsökkentési ciklus folytatódhat. Július 14-éig még megköthetők a Széchenyi kártyaprogram június 18-áig befogadott hitelkérelmei a kedvezményes fix 3%-os kamattal. A likviditási hiteltermékek kamata azt követően a bankközi kamatlábhoz igazodik, hívta fel a figyelmet egy független pénzügyi közvetítő. A gazdasági és energetikai minisztérium a múlt héten közölte, módosítja a Széchenyi kártyaprogram likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A beruházási hitelek, a mikrohitelek és a leasing konstrukciók esetében ugyanakkor megmarad a korábbi fix 3%-os kamat. Nemes Balázs Áron sebész transzplantációs szakember vezeti majd az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóságot, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a minisztériumtól független hivatal feladata a minimum feltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a betegpanaszok kezelése és az innováció, valamint a kutatás összehangolása lesz. Az Európai Bizottsággal készül egyeztetésre Brüsszelben egy tálib küldöttség. A tárgyalás pontos időpontját biztonsági okok miatt nem közölték, ugyanis Európa szerte vita tárgya helyese vízumot adni a szélsőséges afgán vezetés tagjainak. Sajtóhírek szerint a találkozó témája bűnöző afgán migránsok visszaküldése lesz. A tálibok az amerikai kivonulás után 2021-ben vették át ismét a hatalmat Afganisztánban. Nyugat-Európában súlyos következményekkel jár a rendkívüli hőhullám. Franciaországban 20, Németországban pedig 5 fulladtak vízbe azok közül, akik a vízparton kerestek enyhülést. Franciaországban, Spanyolországban, Olaszország északi részén több helyen is 42 fok fölötti hőmérsékletet mértek. Európa több országában a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben. Itthon folytatódik a kánikula, csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül, éjszaka 14 és 20, holnap 30 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula a hétvégén is hétfőn tetőzik, többfelé 38 fokos csúcshőmérséklettel.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

padlója, padlója, leszakad a padlója, padlója.

0: Jó napot kívánok mindannyiuknak a Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Új rovattal jelentkeztünk, egy nóta, három élet címmel. Az elmúlt évek beszélgetései során megfigyeltem, hogy ugyanaz a magyar nóta minden ember szívében más-más emléket őriz. Egy dal mögött sokszor egy egész élet bujik meg. Ezen a nyáron minden nap egyetlen nóta kerül a középpontba, és három hallgató meséli el saját történetét ugyanarról a dallamról.
1: Én a rózsákat egyébként nagyon-nagyon szeretem. Az udvaromban is, és az utcámon is van több bokor rózsa, és nagyon szeretem vázába is, meg temetőbe, a szüleimre, nagybátyámra, Andikámra, mindig, amikor nyílik, egy-egy csokorral viszek.
0: A mai napon Magdi mesél majd nekünk, de itt lesz velünk Erzsike is.
2: Ez a személy, ez egy személy, illetve több személy, mert két olvasatban emlékszem ezzel a dallal. Az egyik az édesanyám, a másik pedig pályafutásom utolsó 10 évének azok a gondozottjai, akik az idősek otthonában énekelték ezt a dalt.
0: Margit is megosztja majd a ma kiválasztott dallal kapcsolatos emlékeit, gondolatait.
3: Hát csak a gyerekkoromat idézi ismét ez a nóta. A nagy család, mikor összejött karácsonykor, ezeken a névestéken, amit tényleg úgy hívtak régen, hogy másnap volt a János nap, előtte való este jöttek össze. És ezt mindig a névestéken ünnepelték a ünnepeltet, és ott szinte mindig ezzel a nótával kezdtek.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A dallam, amely generációk emlékeit őrzi, piros rózsák beszélgetnek. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

vagy, ó, lesz nagy, elmondhatja rólam, hogy az enyém vagy. Pénteken, kiskedden, átölelhet, ha lesz hozzá kis kedvem, de ma még csak annyit mondok magának, nem hiszek a csalogató szavának. Vagy, ó, lesz nagy, elmondhatja rólam, hogy az enyém vagy, de ma még csak annyit mondok magának, nem hiszek a csalogató szavának. Vagy, ó, lesz nagy, elmondhatja rólam, hogy az enyém vagy, egy-két bók, egy-két csók, télidőben melegedni nem lesz soha.

baj, nem marad a feje búján egy szál haj. De ha többre van hosszosan magának, az amíghoz megmondom a mamának, akkor jaj, lesz nagy baj, nem marad a feje búján egy szál haj.

0: ugyan egy szál haj.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Magdi van velünk a vonalban. Piros rózsák beszélgetnek. Ez a felvétel érkezik hamarosan. Milyen emlékei vannak ezzel a dallal kapcsolatban,
2: hát
1: Magdi?
2: A piros rózsákkal, igen, én a rózsákat egyébként nagyon-nagyon szeretem. Az udvaromba is, és az utcámon is van több bokor rózsa, és nagyon szeretem vázába is, meg temetőbe, a szüleimre, nagybátyámra, Andikámra, mindig, amikor nyílik, egy-egy csokorral viszek. Ez a kedvenc virágom, a rózsa, mindenféle színbe, mindegy, hogy milyen színű, nagyon az illatát, igen, is, meg a szépségét is. Én csak ezt tudom róla mondani, hogy ezért szeretem a rózsát.
1: Hát sokan vannak így. Én azt gondolom, a rózsa egy nagyon-nagyon közkedvelt virág, sokan szeretik a hölgyek közül, van, aki a sárga rózsát, van, aki ugye a piros rózsát választja. Önnek melyik a kedvence?
2: Mit mondjak, én nekem is talán a piros legjobban, de mindegyiket nagyon szeretem. A fehéret is, a sárgát is, van nekem is többféle színben is, mindegyik, az illatát is, meg a színét is.
1: És hogyha a rózsák valamit szimbolizálhatnának az életében, Magdi, akkor mi lenne az?
2: Hát én is azt szeretném, csak most elérzékenyülök, ha az én síromra is hoznának 200 rózsát. Hogy a gyerekeimben nagyon szerettem a rózsát mindig, vagy szeretem most is, meg gondolom akkor is, ha a lelki szemeimmel látom, örülök neki, ha hoznak.
1: Értem. Akkor most a piros rózsákról szól a dal, jó? Piros rózsák beszélgetnek. Magdi kérésére forog tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

Egy nóta, három élet. Piros rózsák beszélgetnek. A dalt természetesen az óra vége felé teljes egészében is meghallgatjuk majd, de addig még Erzsike és Margit is mesélnek arról, hogy milyen emlékek kötik ehhez a felvételhez. Tartsanak velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsorral. Egy nóta, három élet.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Erzsike a vendégünk. A dal, amelyet hamarosan hallgatunk, a kedvencei közül a Piros Rózsák beszélgetnek. Erzsike, ez a felvétel, ez milyen emlékeket ébreszt önben? Ez egy történet, vagy egy személy, akire a dal kapcsán emlékszik?
1: Ez a személy, ez egy személy, illetve több személy, mert két olvasatban emlékszem ezzel a dallal. Az egyik az édesanyám, a másik pedig pályafutásom utolsó 10 évének azok a gondozottjai, akik az idősek otthonában énekelték ezt a dalt.
0: Mert hogy ön ezek szerint akkor idősek otthonában dolgozott?
1: Igen, az utolsó évtizedemet idősek otthonában dolgoztam, és ott nagyon sokszor énekeltek az idősek, és ez a dal is a kedvenceik közé tartozott.
0: Egyébként mivel foglalkozott előtte, mert minthogyha mással foglalkozott volna, úgy fogalmazott?
1: Előtte gyám ügyben dolgoztam, mikor megalakultak a gyámhivatalok az országban, akkor lettem gyámhivatalban vezető, és 10 évig ez volt a munkám. Előtte pedig 25 évet tanítottam.
0: És mit tanított?
1: Első harmadikos gyerekeket. Aha. Első harmadikos gyerekeket, tehát
0: tanítónéni volt.
1: Kezdtem. Így van, és 3 évig vittem az osztályaim.
0: Hát egy elhallgatva a hangját, ezt a kiegyensúlyozottságot, ezek a tevékenységek abszolút az ön habitusába illettek, és hát nagyon sok örömöt adhattak, igaz?
1: Úgy van. Mind a 3 szakaszát a pályafutásomnak nagyon szerettem, és nagyon sok olyan gondolat fogalmazódott meg bennem ezzel a 3 szakasszal kapcsolatban, ami tulajdonképpen konklúziója az élethivatásomnak, mert én hivatásomnak tekintettem mind a 3 szakaszát az életemnek.
0: Uh-huh. És mi ez a konklúzió?
1: 2 olyan dolgot szeretnék megfogalmazni, vagy fogalmazódott meg bennem, amit szívesen ajánlok mindenki figyelmében, aki pályát kíván választani. Az egyik az, hogy csak az menjen tanítónak, pedagógusnak, aki szereti a gyerekeket, és az dolgozzon idős gondozásban, aki tiszteli az időseket.
0: Hát mindenféleképpen könnyebbség, az biztos.
1: És szolgálatnak tekinti, uh-huh. Szolgálatnak tekinti azt a munkát, amit végez. Ez a két olyan következtetés a pályafutásomból, amit nagyon-nagyon ajánlok mindenki figyelmébe. Idősekkel is csak úgy lehet dolgozni, ha tiszteljük őket. Gyerekekkel meg, ha szeretjük őket.
0: Ez a tisztelet, azt gondolom, hogy az élet más területein is kijár mindenkinek.
1: Úgy van.
0: A családtagoknak,
1: az időseknek.
0: Családtagoknak, időseknek, ugye, ahogy említette, a gyermekeknek, a férjünknek, feleségünknek. Ez a tisztelet, ez gyakorlatilag szebbé tudja tenni az életet. Tehát ezt szerintem a Dankó Rádió hallgatóinak nagy része tudja, bár mostanában, mintha ezt elfelejteni a világ,
1: volna.
0: Nem?
1: Igen, így van. Az emberi kapcsolatokban ez látszik. Mert lassan már ott tartunk, hogy egyre kevesebb a jó emberi kapcsolat, a jó szomszédi, a jó szembeszomszédi kapcsolat sajnos.
0: Igen. Ezért mondtam azt, hogy a Dankó Rádió hallgatóinak a nagy része ezt tudja, mert azt gondolom, hogy ez a korosztály, vagy az a korosztály, amely hallgatja a Dankó Rádiót, az még ezt napi szinten jól tudta, és használta, ismerte, hogy mi az, hogy az egymás iránti tisztelet. Hallgassuk meg azt a dalt, amelyet kért, és amelynek kapcsán ezek a magvas gondolatok eszébe jutottak. Piros Rózsák beszélgetnek, ez jön tehát Erzsike kérésére itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Margittal beszélgetünk, piros rózsák beszélgetnek. Ezt a felvételt hallgatjuk mindjárt. Milyen emlékek jönnek elő önben, amikor ezt a dalt hallja Margit?
1: Hát csak a gyerekkoromat idézi ismét ez a nóta. A nagy család, mikor összejött karácsonykor, ezeken a névestéken, amit tényleg úgy hívtak régen, hogy másnap volt a János nap, előtte való este jöttek össze. És ezt mindig a névestéken ünnepelték a ünnepeltet. Na és ott szinte mindig ezzel a nótával kezdtek. Ezzel a piros rózsák beszélgetek, és akkor ott mondták egymásnak, jaj, ez az én nótám, a másik mondta, hogy ez az én nótám, és akkor hát közösen elénekelték, hát volt ott minden zene. Úgyhogy ez eszembe jutott, meg most nyílik nekem itt az udvaron ez a szép kis futórózsa is, piros. És úgy fújja a szél, és tényleg bólongatnak, úgy felelnek egymásnak. Hát így ezek úgy eszembe jutnak.
0: Egy kicsit még össze is vesztek azon, hogy kinek a kedvence?
1: Igen, komolyan. Mondták, ez az én nótám, de ez az én nótám, és úgy ez nagyon-nagyon eszembe, hát 5-6 éves lehettem már akkor, de én már akkor mindet tudtam. Én már énekeltem a kis
0: csapattal. Ki volt egyébként a családban az igazán nótás kedvű?
1: Hát mindenki. Anyukám még 7 voltak testvérek, gyönyörű hangja volt mindegyiknek, de az apai nagymamám meg a Csokonai Színházban énekelt.
0: Aha.
1: Gyönyörű hangja volt nagymamámnak. Szoprán hangja volt, és néha beugrott énekelt. Hát a sajnos gyerek voltam, nem tudom, miket énekelt, hát biztos nem operát, vagy egy kis kórusba szerepelhetett, de képek is vannak róla, de felvétel nincsen. Úgyhogy ezt sajnálom, hogy nem tudtam el.
0: Neki tehát hangfelvétel nincsen nincs, róla,
1: nincs,
0: ugye?
1: Nincs, hangfelvétel nincs. Hát ez olyan 58 körül, 9 körül, 60-as évek. Hát én akkor kicsi voltam.
0: Igen.
1: Úgy nem tudtam meg. Jó most lenne. Már nincs kitől megkérdeznem, az a baj.
0: Jó lenne most visszanézni, ugye?
1: Bizony. Nézegetném is.
0: Visszaemlékezni viszont tudunk ezekre az időkre, és rá is. Úgyhogy hallgassuk is meg a dalt, jó? Ami egy kicsit visszarepít bennünket. Piros rózsák beszélgetnek. Ez jön tehát Margit kérésére itt a Dankó Rádióban.

Ez volt már a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsor, melyben Magdi, Erzsike és Margit három hölgy meséltek a Piros Rózsák Beszélgetnek című magyar nótáról, megosztották régi emlékeiket. Holnap is folytatjuk, egy nóta, három élet, hogy melyik dal, az természetesen ugye holnap derül majd ki 17 órától. Éva, Piroska és Zsuzsi lesznek majd a vendégeink, tehát szintén három hölgy mesél a holnap kiválasztandó felvételről. Tartsanak majd akkor is velünk. Ez volt már a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Popovics Lászlót hallották, hamarosan Juhász Katalin jön, és a Tutt népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián. Minden jót, vigyázzanak magukra, viszonthallásra!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Kedves hallgatóink! A Dalőrzők sorozatunkban már hallhattak a Balatonboglári 28. Méta Fesztiválról, ahol a legkiválóbb gyermektáncegyüttesek mutatkoztak be idén is. Ezúttal a középső korosztályban első díjat nyert isaszegi Csata Néptánc Együttes Csínytevők csoportjának műsorából hallhattak részletet a bevezetőben. A Helyi Érték Egyesület és a Somogy Megyei Néptánc Egyesület közös szervezésében példamutató közösségi összefogással megvalósuló háromnapos métafesztivál igazságos és pártatlan versenyszabályzatával, gazdag programkínálatával, családias hangulatával emelkedik ki a hasonló rendezvények közül. Egyik állandó programja a magyar néphagyományban gyökeredző futóméta bajnokság. E sportjáték szabályainak kidolgozója Szabó Zsolt, aki Szalai Tünde Tücsivel együtt a kezdetektől a rendezvény főszervezője. A Csata Csínytevők csoport Gyere haza Gyurka című műsorszámának kerettörténete a társai elől egy ládába elrejtőzött Gyurka nevű virgonc legény keresése, aki időnként előbukkanva rejtek helyéről rendre megtréfálja az őt kereső vidám társaságot. A mozgalmas koreográfia tele van ötletekkel, fergeteges táncbetétekkel. A színen a legkisebbek is megjelennek korukhoz illő viseletben és tánclépésekkel. A nagyobb gyerekek között már megvillannak az egyéniségek is, amellett, hogy a közös tánc rendkívül egységes és magával ragadó. Az 1968-ban alakult Csata táncegyüttes az 1849-es győztes isaszegi csata emlékére vette fel a csata nevet. Néptáncosaik rendszeresen szerepelnek hazai és külföldi fesztiválokon, televízióban, sikereiket pedig országos arany és kiváló minősítések jelzik. Az együttes művészeti vezetője Stéger Dániel, aki munkatársaival együtt nem egyszerűen csak néptáncot tanít, de emellett kiváló koreográfus is. A Gyere haza Gyurka című koreográfia Stéger Dobi Viktória, Bódi Csilla és Stéger Dániel közös alkotása, amely azért lehetett ilyen sikeres és nagyhatású, mert a gyerekekre szabták, akik láthatóan teljes átéléssel és nagy élvezettel vettek részt a közös munkában. Ennek eredménye lett a Méta Fesztivál első díja. Egy táncszámhoz természetesen nélkülözhetetlen a jó zene. A Méta Fesztivál kísérőzenekara a Prima Primissima díjas Salamon Beáta vezetésével, kitűnő zenészekkel kiegészülve minden résztvevő táncegyüttes számára biztosította a legmagasabb színvonalú zenei kíséretet. A gyerekeknek ez külön élmény és ajándék volt. Az isaszegi Csata Csínytevők műsorának részlete következik.

0: Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Töltsük együtt a nyarat, minden nap önökért ték a Dunán. Még több zenével várjuk önöket minden egyes nap. Hétvégén, szombaton és vasárnap is számíthatnak zenés válogatásainkra. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk önöket.
2: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Jábor Miklós nevében is. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, időseket, várandósokat, krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosokat, hogy fogyasszanak elegedő folyadékot, a legmelegebb órákban kerüljék a tűzőnapot, és mindenki fokozottan figyeljen a másikra. Rekordmennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán arról számolt be, hogy tegnap mintegy 19 millió hordó energiahordozót szállítottak át a világ legjelentősebb tengeri kereskedelmi útvonalán. Hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak és készek közbelépni, ha Teherán megszegi a kereskedelmi biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. Moszkva azonnali válaszcsapással reagál, ha a nyugati országok területéről támadás éri, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin a Katonai Akadémia végzősei előtt úgy fogalmazott, az európai politikusok már nyíltan beszélnek egy Oroszországgal vívott háborúról, és militarizálják társadalmaikat. Közben a védelemért felelős uniós biztos szerint Ukrajna fölénybe került a harctéren Oroszországgal szemben, és a modern drónok egyre hatékonyabban fékezik meg Moszkva előre nyomulását. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a mai parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Emellett fontos változásnak nevezte, hogy a jövőben a parlamenti vizsgálóbizottságok idézéseit kötelező lesz teljesíteni. Nyílt levélben szólította fel a jobboldali értékeket valló hazai nagytőkéseket a konzervatív média támogatására két fideszes politikus. Navracsics Tibor korábbi miniszter és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos szerint a jobboldali médiában zajló elbocsátások miatt a korábban jelentős vagyonra szert tett vállalkozóknak támogatniuk kellene az ágazatot. Elfogták az Erzsébet hídról Pride zászlókat a Dunába dobó férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az 58 éves mogyoródi lakos rongálás büntette miatt lett kihallgatva. A férfi beismertetettét, az eljárás során szabad lábon védekezik. Közben Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán azt írta, a rongáló ingyen reklámot csinálta a budapesti Pride felvonulásnak. Miskolcon lesz a 15. Dunán innen Tiszántúl Kárpát-medencei ifjúsági népművészeti tehetségkutató döntője. A szombati eseményre a Kárpát-medence valamennyi magyar lakta területéről érkeznek fiatalok, akik a népzene, a népdal, a mesemondás és néptánc kategóriájában mutatják be tudásukat. A tehetségkutató szakmai vezetője Sebestyén Márta Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas előadó művész lesz. Folytatódik a kánikula, csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megélénkül. éjszaka általában 14 és 20, holnap napközben 30 és 36 fok közötti értékek várhatók. A kánikula a hétvégén vagy hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fokos csúcshőmérséklettel.
0: Túl az operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes kedvestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként, Leofál Sztambul Rózsája című operettjéből Réti József énekelte Ahmed dalát. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Műsorunk középpontjában az Ostende Kávéház áll. De mielőtt elkezdenénk mesélni róla, hallgassuk meg Budai Dénes, Szilágyi László, Csárdás című operettjéből a Szeretném a boldogságot egyszer megtalálni című dalt Honti Hanna előadásában. Ezután pedig Kálmán Imre, Marica grófnő című operettjéből csendül fel a Ringó vállú Csengeri Violám című dal Vörös Edit és Domoszlai Sándor előadásában. Kísér Balázs Tamás és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Óperencián, a Dankó Rádióban. Kosztolányi Dezső 100 évvel ezelőtt egyszerűen csak kávévárosnak nevezte Budapestet. Nem is tévedett nagyot, hiszen alig ha tehettünk néhány lépést anélkül, hogy ne találkoztunk volna egy kávéház teraszával vagy cégérével. Az Ostende kávéház eredetileg 1895-ben Elit néven indult, majd 1909-ben Grósz Ödöl lett a tulajdonos, aki átalakította a helyiséget és a nevét is megváltoztatta Ostende kávéházra, amely a Blaha és az Astoria között a Rákóczi út 20 alatt működött, és a korszak egyik reprezentatív kávéházának számított. A kávéház új berendezése magában foglalt minden kötelező elemet, így a díszes csillárokat és a valódi velencei tükröket is. Üde, friss virágok színpompája tette teljessé a képet, és az egész terem fényárban tündökölt. Most pedig következzen egy archív felvétel, Horváth Jenő és Rákosi János lágere. Ma este nem gondoltam rád, énekel Szántó Gyula. Túl az Óperencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Az Ostende Kávéház igazi fénykorát az 1920-as, 30-as években élte. A fényűzően berendezett, híresen jó cigányzenés kávéházban különféle stílusú zenéket játszottak. Gyakran megfordult itt Kalmár Pál is, aki 1931 és 1938 között a magyar nóták mellett divatos táncdalokat, sanzonokat, operett részleteket énekelt a kávéházban. Az ő előadásában szólalt meg először a Szomorú vasárnap című dal, és játszott itt akkor leghíresebb prímása, Magyari Imre, no meg 36. Rácz Laci is. Volt olyan időszak, amikor a Nyugat munkatársai is megfordultak az Ostende falai között, de vendégként üdvözölhették például Spencer Tracy-t és Jan Kiepurát is. Amikor a zenekar elkezdett bent játszani, akkor az utcáról, az ablakból rengeteg kis cigánygyerek nézett be. Támadt az igazgatónak egy ötlete, hogy ezeket a kis lurkókat délelőttönként, amikor úgy sincs olyan nagy élet, taníthatnák a muzsikusok. És ez lett a Rajkó zenekar, amit korábban még úgy hívtak, hogy az Aranyosi Rajkók. Néhány hónap alatt annyira híresek lettek, hogy külföldön is bámulatba ejtették az embereket. A kávéházat aztán 1948-ban államosították, majd a Csillagáruház működött benne. No és akkor most jöjjön Németh Béla nótája, természetesen ez is egy archív felvétel, énekel Kalmár Pál, kísér idősebb Magyari Imre zenekara. Azt mondják, hogy kórhely vagyok. Dankó Rádió.

mondják, hogy korhely vagyok, nem bánok. Azt is mondják, bolond vagyok, nem bánok. Korhelykedni akkor kezdtem, hogy ott te bolondod lettem, csak az én is nem bánok. Érted, babám, a bolondját így járom, korhelykedni akkor

elvesztettem a szívemet, nem bánom. Elvesztettem az eszem, és nem bánom. A bolondját addig járom, még a szívem megtalálom, csak az én is nem bánom. Érted, babám, a bolondját így járom, a bolondját addig járom, még

Túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Színházi Élet 1925. október 11-i számában a Régi Jó Budapest hangulata az Ostende Kávéházban címmel jelent meg egy cikk, melyből most egy rövid részletet idézek. Estéről estére zsúfolásig megtölti a válogatott úri közönség az Ostendét, és magasztalja ízletes, bőséges konyháját, válogatott borait. A modern technika legújabb vívmányai gondoskodnak a higiénikus szellőztetésről, és füst nélküli kávéházzá varázsolják a helyiséget. Érdekes nevezetessége az Ostendének Vörös Feri speciális zenekara. Vörös Feri művésze a legújabb külföldi tánzenének és a legszebb magyar nótáknak is. A nagyszerű hangulatot, amelyet ez az ensemble kivált,

maga nincsen, ha velem marad. Hello, baby, megvárom magát, ha tetszem magának, ne várjunk tovább. Miért mondja angolul azt, hogy maga beautiful, inkább mondom magyarul, hogy beauty, beautiful. Hip, hello, baby, ha este szabad, és jobb dolga nincsen, még velem marad.

kedves hallgatóink, Huszka Jenő Lili Báronő című operettjéből Fisul Mónika énekelte az Egy férfi képe van a szívem közepében című dalt. A folytatásban Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjéből Pándi Piroska előadásában hallgassuk meg a Messze a nagy erdő című dalt. Kísér ifjabb Berki Béla és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. A Madách Színház 2014. szeptember 26-án, 27-én és 28-án tartotta hármas szereposztásban a Mamma Mia című világhírű musical bemutatóját Szirtes Tamás rendezésében. A nagy sikerű musicalt június 26-ától több alkalommal is újra láthatja a közönség a Madách Színház színpadán. Jó szórakozást kívánunk! És most következzen a musicalből egy részlet Nagy Anikó előadásában. Mami, mami! Jó rádiózást!

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat ifjabb Juhán Strauss muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunkban az Attila Isten kardja című rockoperát mutatjuk be Önöknek. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ, Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Úgy volt. Nyári emlékek. Új időpontban. Június 27-től minden szombaton. 16 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságuk szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, időseket, várandósokat, krónikus betegeket veszélyezteti. Azt kérik, hogy mindenki fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűzőnapot, és fokozottan figyeljünk egymásra. A Krémre vezető vasúti hídra mért csapást az ukrán hadsereg. A kijevi média szerint a támadás tovább súlyosbította a Fekete-tengeri félsziget helyzetét, ahol az orosz hatóságok az ukrán akciók miatt már napokkal korábban felfüggesztették a civil felhasználású üzemanyagértékesítést. Ukrajna célja, hogy folyamatos támadásokkal elszigetelje az orosz ellenőrzés alatt álló területet, tették hozzá. Újabb bombafenyegetéseket kapott több közintézmény Horvátországban. A hatóságok közölték, ezúttal a bíróságok voltak célkeresztben, a Sibenik, Knin, Isztria, valamint a Vukovár Szerém megyében érintett hivatalokban azonban nem találtak robbanó szerkezetet. Sajtóhírek szerint a fenyegető e-maileket egy izlandi címről küldték, és a hírhet amerikai sorozatgyilkos Ted Bundy nevében írták alá. Horvátországban április óta rendszeresek a bombafenyegetések a különböző közintézményekben. Magyarország nagy lépést tett afelé, hogy működőbb és emberségesebb ország legyen, jelentette ki a miniszterelnök a mai parlamenti döntéseket értékelve. Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóban kiemelte a közmédia átalakítását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós források lehívását segítő törvénycsomag elfogadását. Nyílt levélben szólította fel a jobboldali értékeket valló hazai nagytőkéseket a konzervatív média támogatására két fideszes politikus. Navracsics Tibor korábbi miniszter és Ferenc Orsolya volt űrkutatási biztos szerint a jobboldali médiában zajló elbocsátások miatt a korábban jelentős vagyonra szertett vállalkozóknak támogatniuk kellene az ágazatot. Nemes Balázs Áron sebész, transzplantációs szakember vezeti majd az egészségügyi minőségellenőrzési hatóságot, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a minisztériumtól független hivatal feladata a minimum feltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a betegpanaszok kezelése és az innováció, valamint a kutatás összehangolása lesz. Vasoxid színezhette narancssárgára a miskolci Színva patakot, amely a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Tócántai József a település polgármestere közölte, valószínűleg mulasztás miatt engedték a szennyvíz elvezető rendszer helyett a Színvába az egyik kazánból származó anyagot. A hatóságok tájékoztatása szerint a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor a lehetséges környezeti ártalmakat még vizsgálják. A sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves divatarok, a szél időnként megélénkül, éjszaka 14-20, hónap napközben 30-36 fok közötti értékek várhatók. A Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula hétvégén, illetve hétfőn tetőzik, akár 38 fokkal.
0: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
4: Éjfélkor a bálteremben. Kislány, hallod a muzsikát? Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez két különböző dalnak a címe. Először a hallgató jön Bányai Mártontól és Patai Zoltán zenekarától, majd meghallgathatjuk archív felvételről Ambrózi Ferenctől és Balogh Jancsi zenekarától Nagy Pál Béla és Kulinyi Ernő dalát. Tartsanak velünk, ez a Dankó Rádió húscsak prímása, egy órán keresztül tart ma is műsorunk.

hol van mindegy nyári álom, húzta a cigár, nem volt nálunk.

Nem zörög a haraszt. Morvai Károly és Tüttő János dalával folytatjuk. A Dankó Rádió 2025-ös gála műsorán készült a felvétel a Magyar Zeneházában Egri Józseffel, Bojtos Lucával és idősebb Sárközi Lajos zenekarával. Utána Árad a Duna vize, Berkes Jánostól szól Kertész Zsigmond Lajos és Heródek Sándor név frisse. A 2015-ös felvételen Németh Csicsó Józsefet és zenekarát is halljuk.

0: vize visszajön a fekete tengerből. Észre tér, véget ér, elfogy a szerelem az emberből.
1: Mikor te?
0: Majd, ha a Duna vize visszajön a fekete

0: fekete tengerből. Majd, ha a Duna vize visszajön a fekete tengerből.
1: Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország. Repül a szán. Vékony deszkakerítés. A közös ezekben a dalokban, hogy hamarosan meghallgathatjuk őket, és hogy mind a három felvétel egy-egy tankóklub alkalmával készült. Vince Zsigmond és Kulinyi Ernő hallgatója, a hamburgi menyasszonyból egy martfűi felvételről hangzik el, Sűi Károly és Baranya István zenekarának előadásában. Mérti Nándor frissét Budai Beatrix énekli, akinek Johann János és zenekara muzsikál Jász Szent Lászlói felvételünkről. Majd jön a Vékony deszkakerítés című csárdás a Budapesti Tália Színházból, Nádasdi László és Balázs József zenekarának tolmácsolásában.

egy asszonynak kilenc a leánya. Pék Lászlótól hallhattuk a csárdást az iménti percekben, és előtte is egy csárdás szólt, ifjabb Magyar Imre és Brand István nótája, Szóka Júlia és Tordai Zoltán együttesének előadásában. Kedves hallgatóink, a mai Húsz csak prímás felénél járunk, a folytatásban pedig Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László énekel majd nekünk. Fekete szárú cseresznye. A dalt Bangó János együttesének közreműködésével halljuk, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Aztán Hallod-e te kőrösi lány, Melis György fakad dalra, 1962-ben készült a felvétel Lakatos Sándor és zenekara közreműködésével.

szeretett, majd megevett, mégis elhagyott. Jaj, az az álkozott, úgy szeretett, majd megevett, mégis elhagyott.

0: Bugyiszlói kertek alatt, egy kicsi házban a domb tetején. Ez akár egyetlen nótában is elhangozhatna, de két külön dalról van szó. Először jön a Csárdás, Lugosi Katitól és Duka Péter zenekarától, majd meghallgathatjuk a Frisst, Sándor Jolán és Németh Gyula szerzeményét. Ennek előadói majd Boros Jolán és Járóka Sándor zenekara.
1: Bugyiszlói kertek alatt, bugyiszlói

szét fal.

0: gyere oda, édes szeres belém. Éljen az élet és szentjen a dal, jöjjön a csók az est betakar. Vár az a kis lakadunk tetején, gyere oda, édes szeres belém.
1: Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne Húscsak Prémás című egyórás zenei összeállításunk. A folytatásban egy hallgatót kínálunk önöknek, azt a dalt, mely a 2024-es év magyar nótája szavazásunk 5. helyezettje volt. Ez Balázs Árpád és Farkas Imre, Ahogy én szeretlek című hallgatója. Nem sokára szülősi emese énekli el. Valamit súgok magának, ezt a dalt pedig Nagyi Bolyától és Ifjabb Berki Béla zenekarától halljuk. Dankó Pista és Sas Ede Három Sós Perec című nótáját 1979-ből Szántai Ildikó énekli, akinek Mészáros Tivadar zenekara muzsikál. És Dankó Pista Egy cica, két cica című frisse is elhangzik. Hamarosan itt a Dankó Rádió Húscsak Prímásában.

0: az iménti percekben Puskás Sándortól és Magyar Imre zenekarától szólt Dankó Pista frisse. Kedves hallgatóink, ez még mindig a Hús csak prímás, amelyben hamarosan a Kicsi fehér meszelt szoba című hallgató szól. Dirner Gusztáv és Hódosi Gedeon, valamint B. Fehér Jenő dalát Gáti Páltól és Miskolci Balogh Zoltán zenekarától halljuk. Bokor János, a 2023-as év életműdíjasa, Lakatos Miklós zenekarával hallható majd a folytatásban, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, Esik eső csendesen. Rózsabokorba jöttem a világra, és meguntam az életemet, felmegyek Budapestre. Ezt a két dalt majd Simon Boglárkától, Jenei Gábortól és Budai Sándor zenekarától halljuk. Murgács Kálmán csárdását pedig Besenyei Ferenc énekli, ahol nyúl van, bokor is van.
1: Kicsi

kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Húscsök prímás végéhez. Messze vagyok idegenben, Alagút csárdás és a Hajlik a rózsafa című dalokat játsza még nekünk Jónás Géza és zenekara a Duna Televízió egyik 2023-as felvételéről. Előtte azonban én elbúcsúzom, valamennyi kollégám nevében teszem ezt, megköszönve, hogy ma is velünk tartottak. Minden jót kívánok a folytatásban is, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra!

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. Erős, hiteles és kézzelfogható eredményekre képes visegrádi együttműködésre van szükség, jelentette ki a V4-ek gödöllői találkozóján a miniszterelnök. Magyar Péter a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő társaságában hangsúlyozta, Közép-Európa az Európai Unió legfejlődőképesebb térsége, a lehetőségek kiaknázásához pedig szoros együttműködés és folyamatos egyeztetés kell, egyebek között a gazdaságpolitika, az infrastruktúra fejlesztés, illetve a tudományos együttműködés területén. Ismertette Moszkva békekötési feltételeit az orosz elnök. Vladimir Putyin hangsúlyozta, akkor ülnek tárgyalóasztalhoz Ukrajnával, ha az egyeztetések figyelembe veszik a 2022-es isztambuli konferencia orosz-ukrán megállapodásait, valamint a tavalyi orosz-amerikai csúcs béketerveit, és nem szakadnak el a katonai realitásoktól sem. Hozzátette, Ukrajnának be kell szüntetnie az orosz civil célpontok elleni támadásokat, mert ezekkel a tárgyalási pozíciók erősítése helyett csak tovább bőszítik az orosz hadsereget. Háromnapos munkaszünetet rendeltek el Teheránban a februárban meggyilkolt perzsa vezető Ali Khamenei temetésére. Az állami média közölte, július 4-e és 6-a között lényegében mindent bezár az iráni fővárosban. Ali Khamenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, a közel-keleti konfliktus első napján, február 28-án vesztette életét egy légi csapás során. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az Európai Unió szolidaritási alapjából a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A kifizetések leghamarabb jövő hónapban kezdődhetnek el. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Július 14-éig még megköthetők a Széchenyi kártyaprogram június 18-áig befogadott hitelkérelmei a kedvezményes fix 3%-os kamattal. A likviditási hiteltermékek kamata azt követően a bankközi kamatlábhoz igazodik, hívja fel a figyelmet egy független pénzügyi közvetítő. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a múlt héten közölte, hogy módosítja a Széchenyi kártyaprogram likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. 6 embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapnál kifizetett 17 milliárd forint összegű támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere, amit a politikus ügyvédje meg is erősített. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán azt írta, a politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet alakítani és átalakítani a szakmai alapon kiépített kulturális támogatási rendszert. Már lehet jelentkezni a Fővárosi Utcazene Fesztiválra, a Budapest Play-re. Július 30-ától 6 napon keresztül 10 budapesti helyszínen mutatkoznak be az ország legjobb utcazenészei. Folytatódik a kánikula, csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok. A hőmérséklet éjszaka 14 és 20, holnap napközben 30 és 36 fok között alakul.
0: Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
3: Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket virágos Szent János, azaz keresztelő Szent János napjának éjszakáján, mikor is a nyári napfordulót ünnepeljük. Táncházban című műsorunkban Szent Iváni énekeket hallhatnak, de először hallgassuk meg a Kismagyar Néprajz sorozat 1970-ben elhangzott előadását a Szent Iván napi tűzgyújtásról. Az előadó Diószegi Vilmos néprajzkutató.
4: Virágos Szent János éjszaka világos, míg előtted leszek, tiszteletet teszek, csak addig világos, légy aztán homályos. Szent János vagy Szent Iván, vagyis június 24-e, tehát a nyári napforduló napja valamikor nagy ünnep volt falvainkban, hatalmas mágiákat gyűjtöttek tiszteletére. A tűzhöz néhol hívogatók hívják a falu népét, máshogy gyerekek gyűjtik a tűzrevalót, no meg az almát. Szombathely környékén a legnépszerűbb vagy legidősebb legény felpántlikázott veszőseprűvel toborozza össze a falu legényeit. Mikor seprűvel felszerelve már mind együtt vannak, a falu végi réten kóróból, szalmából hatalmas mágiát raknak. Ennek tüzével gyújtja meg seprűjét a toborzó legény. A többi erről kapja lángját. Lángoló seprőiket felfelhaigálva körül táncolják a tüzet. Csak akkor mennek haza, amikor már minden söprű elégett. Vas és Zala megyében a lobogtatás járta. Gyerek és legény egész éven át őrizgeti az elhasznált söprüket. Az Iván nap előtti hetekben nyírfahíjat is hántanak. Ezeket sűrűn egymás mellé csomóban végződő botra fűzik. Amikor az első csillag megjelenik Szent Iván előestéjén, seprükkel és lobogatókkal a falu határának valamelyik magasabb pontjára mennek, s mágiát raknak. Ezen gyújtják meg seprűiket és lobogtatóikat, amelyeket jobbukkal körbeforgatnak. A lehulló parasat eltapossák, így lábuk nem fog kisebesedni. A tüzet is átugorják. A dalulva hazavitt seprőcsutak a káposztaföldre kerül, hogy a hernyó ne egye meg a veteményt. A felföldön, legalábbis a koloni Szent Ivánének vallomása szerint négyszögű tüzet raktak. Tüzét megrakáljuk, négyszögre rakáljuk, egyik szögén ülnek szép öreg emberek, másik szögén ülnek szép öregasszonyok, harmadikon ülnek szép ifjú legények, negyediken ülnek szép hajadon lányok. A lányok azonban nem csak a szélén ültek, hanem át is ugrálták. Hogy a leányok miképpen ugrálják át a Szent Iván tüzét, abból jósolni szoktak a férhez menésre. Ilyenkor némelyik porul is járt. Feljegyzés szerint a Nyitra megyei gesztén egy nehézkes hajadon ugrás közben a tűzbe esett, és egész arcát rútul összeegetvén többé férhez nem mehetett. Közmondás is szól róla. Átugrotta, mint a geszti leány a Szent Iván tüzét. Úgy véljük, nem csak egyetlen hajadonnal esett meg a csúfság. Perken is megperkelhette valaki magát, mert őt is szólásba foglalták. Elugrotta, mint a perki lány a férhez menést. Az eladó lányok azonban szívesen kockáztattak, hiszen aki lobogó tüzét sérelem nélkül átugorja, az ügyes lányként kiszemelik, s a következő farsangra elviszik asszonynak. A jelenlevő közben párosító dalokat fújnak, az ugró lányokat egy-egy legénnyel énekelték össze. A múlt század végén volt olyan kutató, aki a magyar mitológiáról szóló művében pogányőseink áldozati emlékeként magyarázta ezt a mágiát. Századunk elején azonban már a Szent Iváni tűz vizsgálásának az elmélyedésével kiderült, hogy szokásunkat éppen úgy ismerik az angolok, a svédek és az oroszok, mint a délszlávok vagy az olaszok és a franciák. A behatóbb elemzés azt is feltárta, hogy tűzugró szokásunk szláv és germán közvetítéssel került kultúránkba.
3: A Szent Iván napi tűzgyújtásról hallhatták Diószegi Vilmos előadását 1970-ből a Kismagyar Néprajz sorozatból. S most következzenek a tűzgyújtáskor énekelt Szent Iván napi rítus énekek, melyeket valaha Kárpát-medence szerte énekeltek, de legteljesebb formában a felvidéken, Nyitra, illetve Zoborvidéken maradtak fenn. Ez az énekfüzér mitikus, vallásos és párosító mozzanatokat egyaránt tartalmaz, s nem csak a magyar, de a szlovák és morva hagyományban is fennmaradt néhány ezen dalok közül. Juhász Zoltán kíséri Fábián Éva, Horváti Kata, Juhász Katalin és Kristál Ágnes énekét.

Nem véletlen, hogy az előbb hallott Szent Iváni dalok zeneszerzőket is megihlettek. Kocsár Miklós is közéjük tartozik, kinek kompozícióját a Magyar Állami Népi Együttes zenekara és énekkara előadásában hallgassuk meg. A felvétel 1977-ben készült, vezényel Pászti Miklós.

Kossuth díjas énekesnő, Szvorák Katalin több lemezén is énekel a nyári napfordulóhoz és a tűzugráshoz kapcsolódó ritusénekeket, azaz Szent Iváni dalokat. Ezek közül most Kiss Ferenc feldolgozását választottam. A két éve elhunyt zeneszerző, népzenész, nagyon sokszor volt Szvorák Katalin alkotótársa. Közös Szent Iváni dalaik után Szvorák Katalin tanítványaival, Tímár Sárával, Orbán Johannával és Pár Juliannával, azaz a Szvorák vokállal énekel. Első dalaik szintén a Szent Iváni tűzugráshoz kapcsolódnak, de a következő címe már táncos erdélyi.

Szvorák Katalin tanítványai, témására Pár Julianna, ma jól ismert népszerű előadói a népzenei, illetve világzenei szcénának. Témására Pár Julianna és Nádasdy Fanni, azaz a Dalinda énektrió, nemrégiben jelentkezett új, különleges zenei anyaggal, méghozzá a Kerekes Benddel készített közös lemezzel, melynek címe Vadon. Tudom, mostanában gyakran hallanak világzenei feldolgozásokat Táncházban című műsorunkban, és így lesz ez most is, de remélem nem bánják, ha néha-néha kitekintünk, milyen irányokba tart ma a világzene Magyarországon. Tehát a Kerekes Bend és a Dalinda Vadon című albumáról szól az Álomszőtte.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, megérkeztem a stúdióba és indítom a Népek dalait. Ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban egészen éjfélig tart ma is műsorunk. A színes világzenei csokorral beutazzuk az egész földet. Például ellátogatunk Barcelonába, a Csesszutáká zenekar játszik majd onnan. Ha már Spanyolországban járunk, akkor hallgassunk egy kis Duda muzsikát is Hevilla jó voltából. És szól világzene ma este biztosan Fidel Nadaltól Argentinából. Kellemes rádiózást mindenkinek, és hogy a balansz meglegyen, kezdjünk Afrikában, Nigériában, Soan Kutival, aki feltámasztva édesapja zenekarát, az Egypt 80-t, így muzsikál a harmadik évezredben. A dal a TAP.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

0: Itt a Dankó Rádió, a népek dalai szól, ez a világzenei magazin, mint minden este, itt a Dankó Rádióban. Jöjjön a Cseszu Daka, kezdetben egy szinte illegálisan működő utcazenekar volt, amelynek tagjai Barcelonát járva próbálták összekaparni az ételre és szállásra valót, és közben feldobni a mindennapokat, vagyis magukat. Mostanra azonban a világ minden színpadáról megugráltatják a közönséget, latinos dallamaikkal és a punkos vehemenciájukkal. Nincs is olyan zeneszerető, akit ne tudnának azonnal mozgásra bírni. Nem is csoda, hogy az elszántságuk, a konzekvens munkájuk, a hit és a szerencse szokatlanul gyorsan meghozta a gyümölcsét. Az utcazenélést klubkoncertek követték, majd mögéjük állt egy lemezkiadó, és korongjaikat olyan rangos vendégek tették még vonzóbbá, mint Fermín Muguzura vagy Amparo Sánchez. 2010-ben a legjobb spanyol világzenei albumdíját is bezsebelték. Aztán intenzíven koncerteztek egész Európában, a dallamok mellett sosem felejtenek el érdemi mondani valót is csomagolni a dalokba, teljesen lazán tudnak szociálisan húzós témákról is dalolni. A Cseszu Daka azt mondják, hogy tisztességgel kijárta a Manu Chao iskolát, feelingből, tartásból és fúzióból is jelest érdemelnek. Legfrissebb korongjukról következik egy dal, játszik a barcelonai Cseszu Daka itt a Dankó Rádióban.
1: Estoy grabando, soy un chisudaquito.

Dankó Rádió világzenei magazinja szól, ez a Népek Dalai. A véletlenek alakítják sorsunkat, vagy a sors sodorja elénk a lehetőségeket. Mindenki saját hite szerint megválaszolhatja a kérdést, azonban ékes bizonyíték annak, hogy egy váratlan találkozás mennyire meghatározza az életet, José Ángel Hevia Velasco, azaz művész nevén Hevia pályája. Nevezetesen Hevia 7 évesen azért kezdett el dudán játszani, mert nagypapájával az utcán sétálva találkoztak egy idős dudással, és a kisfiú beleszeretett ebbe a nem szokványos hangszerbe. Első sikerét 91-ben testvérével közösen aratta egy fiatal előadók számára rendezett népzenei versenyen. Ennek díjaként lehetőséget kapott első albuma megjelentetésére. Ez villámgyorsan el is készült, és a lemez hatalmas siker lett. Jól fogyott az üzletekben is. Platina lemez lett több európai országban, így hazánkban is. Lemezeinek sikere nem volt elég, hangszerét megújítva feltalálta az elektronikus dudát is. Ez lett kedvenc hangszere a komponáláshoz, felvételhez és a koncertekhez is. Az elektronikus hangszer révén nevét már az egész világ ismeri. Ezt a muzsikáját pedig mindenki. Hevia következik most a Dankó Rádióban.

0: Itt a Tankó Rádió, a népek dalai szól nálunk, a világzenei válogatás. Folytassuk Fidel Nadallal, egy kiváló argentin zenésszel, a dél-amerikai reggae úttörőjével. A 65-ös születésű muzsikus művész családba született. Édesanyja antropológus és képzőművész, édesapja filmrendező, emellett az Argentínában élő feketék jogaiért is harcolt. Fidel Nadal azt mondja, nagy hatással volt rá az, hogy nyugat-afrikai származású szülei milyen zenét hallgattak otthon. Ez főleg blues és jazz volt. Ő viszont a saját zenéjében ötvözi a Rastafari kultúrát, Jamaica és Haiti muzsikáját. Sok reggae zenésztől merített, de természetesen leginkább Bob Marley volt rá hatással. Már 19 évesen egy helyi zenekar énekese lett, később saját csapatot alapított, és 23 évesen egy nagy nemzetközi kiadó is leszerződtette. A csapat 2000-ig működött, addig 6 lemezt adtak ki, közben pedig Fidel testvérével és egy barátjával megalapította a Lumumba nevű reggae bandát, amely annyira volt produktív, mint amennyire sikeres Argentinában, és mindez pozitívan értendő. Később persze szólóban is zenélt, többször is szerepelt a Rolling Stone magazin argentin kiadásának címlapján. 2011-ben két kategóriában is jelölték Latin Grammy-re. Azóta szólóban és korábbi zenekaraival is turnézik. Most hallgassuk 2019-es szóló felvételét. Hallgassuk az argentin Fidel Nadal zenéjét, a dal a Veni.
1: Bankline. Yo, Bankline. And Fidel.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével Németországból.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! Itt a Népek Dalai, a világzenei válogatás. A Dankó Rádióban színes világzenei csokrot nyújtunk át esténként 9-től éjfélig. Benne a következő órában például biztosan jön dal Belizből Garifuna nyelven. Hallunk majd kongói világzenét is, és klezmer muzsikával is készülünk Hollandiából. További jó rádiózást mindenkinek! Egy koncertfelvételt hallunk a következő, majdnem 7 percben. A felvétel Osnabrückben, Németországban a Morgenland Fesztiválon készült. A Hevár muzsikája indul már is, melyben közreműködik Jivan Gasparyan örmény duduk játékos. A dal tőlük a Needless to Say.

dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. Nem félnek megosztó témákat is dalaikba emelni a Garifuna kollektív tagjai. A 2018-ban a Kanári-szigeteken tartott világzenei vásáron a Vomexen bemutatkozott zenekar, ugyan egy kis népcsoport, a Guatemala, Belize, Honduras és Nicaragua területén élő Garifunák nyelvén énekel, de ez nem akadálya annak, hogy a világ minden táján a zene nyelvén adhassák át üzeneteiket. Már puszta létezésük is üzenet, mivel az afrikai népesség és az indiánok keveredéséből létrejött kis kultúra és egyedi zenei öröksége már önmagában is csodálatra méltó. Dalaikban elsősorban erről, a kultúrájuk fennmaradásáról beszélnek, de a világ olyan problémáira is reflektálnak, mint a szociális különbségek, a társadalmi elnyomás vagy a környezeti problémák. A Garifuna kollektív következik, persze Garifuna nyelven szól zenéjük, a Via Vice.

Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. A következő dal előadója az Ngwaka Sound System. Ez egy kongói formáció, amely a fővárosból, Kinshasából származik. A csapatot Lavlo Kombe és Bombs Bomullu vezeti. Ők korábban a Kokoko nevű formáció alapítói voltak. Énekelnek, ütőhangszeren játszanak és gitáron is közreműködnek a dalokban. A formáció folytatja a kongói zenei hagyományt, amelyben igazán különleges módon háztartási tárgyakból készítenek egyedi hangszereket, így hozva létre sajátos hangzásvilágot. A csapat tagjai saját maguk készítik ezeket a hangszereket, gyakran újrahasznosított anyagokból, így igazán hitelesen beszélhetnek arról, hogy a zene számukra a mindennapi élet szerves része és a közösségi együttműködésre épül. 2024. februárjában jelent meg debütáló lemezük, az Iboto Ngenge, amely a techno, a rumba, a suku, a zagé és a dancehall stílusokat ötvözi, tükrözve Kinshasa zenei sokszínűségét. A korong címe szabad fordításban hatalmi harcot vagy a lehetőség megragadását jelenti. Elkészítése körülbelül egy évet vett igénybe, és a felvételek során gyakran szembesültek kihívásokkal, például áramkimaradásokkal a fővárosban. A csapat egyik vezetője kiemelte, hogy céljuk a kongói zenei hagyományok modernizálása és újraértelmezése. Meghallgatjuk már is, milyen úton haladnak. Játszik Kongóból az Ngwaka Sound System 2024-es zenéjét.

világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Játszik nálunk már is az Amsterdam Klezmer Band. Egy lendületes darab következik tőlük, amely a klezmer hagyományokat modern energiával ötvözi. A zenekar több mint negyed évszázada járja Európa koncerttermeit és fesztiváljait, mindenhol hatalmas buli hangulatot teremtve. Muzsikájukban a kelet-európai klezmer találkozik, a jazz, a balkáni rezes bandák és az underground klub kultúra elemeivel. Az Amsterdam Klezmer Band nem az a fajta zenekar, amelyet ülve hallgat az ember, és ez különösen igaz a hamarosan felcsendülő On Mala című dalukra, amely egy sodró lendületű pörgős kompozíció. A banda élő fellépésein a közönség gyakran egy hullámzó, táncoló tömegként éli át a muzsikát, amelyben minden egyes hangszer a maga karakteres módján bontakozik ki. Nincsen egyértelmű frontember, a mikrofont a dalok között több zenész is kézbe veszi. A zene mellett a vizuális élmény is fontos szerepet kap. Egyik ikonikus koncerthelyszínük az amsterdami Paradiso Club, amely különleges atmoszférát kölcsönöz fellépéseiknek. Az egykori templomból átalakított zenei központban a múlt és a jelen tökéletesen egyesül. Akárcsak az Amsterdam Klezmer Band zenéjében, ahol a hagyomány és a modernitás egymásra talál. 2024-es dalokat hallgatjuk Amsterdam Klezmer Band

0: Hamarosan 11 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Jön a következő különleges muzsika, ezúttal Szváziföldről.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.

Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik most a Népek Dalai, a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. A mai program utolsó órájában hallunk világzenét egy félig görög, félig magyar formációtól, a Meybahártól. Énekel aztán nálunk Leila McCalla az Egyesült Államokból, és hallunk világzenét Skandináviából, Finnországból, Jaakko Laitinentől és csapatától. További jó rádiózást mindenkinek! A mai nap utolsó óráját Sváziföldön indítjuk a Bolodzsá felvételével. Egy zulu nyelvű felvétel szól, a Kventiva Jini, ami annyit tesz, mi történik.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek Dalai, a Meybahar zenekar következik, amely a görög, török és indiai zenei hagyományokat ötvözi egyedi hangzásvilágban. A formáció 2013-ban alakult, amikor is Kopcsik Márton és Marilia Pilti találkozott egy Krétán működő zenei mesterkurzuson. A közös inspirációból hamar öttagú együttes lett, amely a hagyományos keleti dallamokat modern felfogásban szólaltatja meg. A zenekar alapját Marilia Pilti görög szantúr játéka adja, amely a magyar cimbalom közeli rokora, kiegészülve Kopcsik Márton hegedűjével és zengő húros brácsájával. Az ütős szekció különleges színezetet ad a muzsikának. Krolikovszki Dávid, Varga Merse és Takács Péter olyan ütőhangszereken játszanak, mint a tabla, a toholla és a keretes dob, amelyek mind a közel-kelet és India gazdag ritmus világát idézik. Az együttes első kiadványa Abyss címmel jelent meg, ez egy öttételes kislemez volt. A cím jelentése mélység, utalva arra a transzcendens és sodró erejű élményre, amelyet a Meybahar zenéje nyújt. A Konongon saját szerzemények és kortárs átdolgozások is helyet kaptak, tükrözve azt a világzenei sokszínűséget, amely az együttes legfőbb jellemzője. A Meybahar küldetése nem csak a különböző népek zenei hagyományainak ápolása, hanem azok összekapcsolása is. A zenekar tagjai vallják, hogy a muzsika univerzális nyelv, amely hidat építhet kultúrák között. Ez a szemlélet nyilvánul meg rendszeres fellépéseiken is. Most 2024-es korongjukról következik egy görög nyelvű felvétel. A Dankó Rádióban játszik most a Meybahar.

világzenei válogatás szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Folytassuk a műsort Leila McCallával és Sun Without the Heat című dalával, amely 2024-es lemezének címadó felvétele. Ez a korong egy zenei és személyes mérföldkő, amelyben az énekesnő dalszerző az anyaság, az önismeret és az élet örömeinek megélését helyezi középpontba. Leila McCalla zenéjét mindig is befolyásolta Haiti származása és New Orleans zenei hatásai. Korábbi korongjain történelmi, társadalmi és politikai kérdéseket dolgozott fel, most azonban új irányba indult el. A Sun Without the Heat egyfajta felszabadulás, a belső feszültségek helyett az öröm, a hit és a játékosság kerül előtérbe. A lemez születése egy különleges kreatív folyamat része volt, McCalla és zenésztársai 9 napot töltöttek Louisiana egyik festői stúdiójában, egy tóparti stúdió ez. Itt a természeti környezet inspirációt adott a dalszövegekhez, miközben producerével együtt új hangmintákon kísérleteztek. Ezúttal az album hangzása is változatosabb lett. A már megszokott cselló, banjo és gitár mellett ezúttal megjelentek a szintetizátorok is, amelyeket korábban nem próbált ki. A kísérletezés meghozta a gyümölcsét, ugyanis a korongon egy olyan zenei világ született, amely egyszerre friss és otthonos, intim és mégis kiterjesztett. A következő dalban a főszerep a gitáré. Hallgassuk a haiti származású Leila McCalla 2024-es muzsikáját. Ebben mutatja be új élet filozófiáját, az elengedés, az önazonosság és az élet apró örömeinek felfedezése iránti vágyát. Leila McCalla következik.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Következzen Jákó Laitinen és zenekara a Vára Raha, muzsikájukban a finn tangó szenvedélye találkozik a balkáni rezes bandák lendületével, valamint az orosz-románi dallamok drámaiságával. Ez utóbbi az oroszországi romák hagyományos zenéje, amely ötvözi az orosz népzenei elemeket és a roma zenei hagyományokat. A lapföldi származású énekes és zenekara több mint 15 éve járja ezt az igazán egyedi zenei utat, bátran keverve a különböző kultúrák hangszereit és zenei hagyományait. A hamarosan hallható Taigan Laita Aikanan című dal a 2024-es korong egyik fontos darabja. Ez a lemez visszatérés a csapat korai akusztikus hangzásához, de már a megszerzett több mint 15 évnyi tapasztalattal és kiforrott zenei világgal gazdagítva. Az album dalai a finn népzene mellett virtuóz harmonika és buzuki játékkal, valamint lendületes rezes szekcióval építik tovább a zenekar jellegzetes hangzását. A szövegek tekintetében a korong merészebb vizekre elvez, míg korábbi lemezeiken főként a szerelem és a szenvedély volt a középpontban. Ezúttal a dalok a világűrtől kezdve a filozófiai elmélkedésekig széles spektrumot ölelnek fel. A csapat zenei világa egyébként mindig is a vándorlásról, az utazás élményéről szól. Egy biztos, Jákó Laitinen és a Vára Raha zenéje egyszerre szórakoztat és magával ragad, függetlenül attól, hogy tangó, balkáni ritmusok vagy orosz románcok szövik át dallamaikat.

A mai utolsó világzenét hallották a Dankó Rádióban. Én köszönöm figyelmüket, remélem tetszett a program. Holnap este 9 órától hasonlóan színes világzenei összeállítással várom majd Önöket. Most pedig itt a búcsú ideje, hiszen pillanatokon belül éjfél, a himnuszt követően kezdődik majd az éjszakai dalcsokor. Köszönöm figyelmüket, a Népek Dalai szerkesztőműsorvezetőjét, Szabó Tamást hallották. További jó rádiózást!

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Teszünk róla!
1: Dankó Rádió. Tiszakécskén FM 106,4. A Magyar Zene Rádiója.

megmutatja a jó utat téged. Te vagy, aki otthon sírtál, mikor én a világon

a csárdás jó, a nóta szép, a kislány, aki járja. Hely, ha engem választana, én lehetnék a babája. Csókos ajka, édes mézét egyre jobban kívánom. Nála nincs szebb, nála nincs jobb barna kislány a világon. Csókos ajka, édes mézét egyre jobban kívánom. Nála nincs szebb, nála nincs jobb barna kislány a világon. Hajlik jobbra, hajlik balra, mint a nátszál az a lányka. Szélsebesen perdül vélem, mégse fáradt kicsi lába. Már a pölgős és a kontrás rég kidőlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból. Már a pölgős és a kontrás rég kidőlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból.

0: és a kontrás rég kidőlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból. Már a pölgős és a kontrás rég kidőlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból.
1: Dankó Rádió. Nagymarosan FM 93,1. A Magyar Zene Rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Tartsanak a folytatásban is a Dankó Rádióval, most kezdődik a 20 csak prímás, 1 órán keresztül tarthatnak velünk. Vallomásra küldöm a szívemet, ezzel a dallal kezdünk hamarosan, mely Magyar Imre és Kodai László hallgatója. A 2021-es felvételről Szász Katit halljuk és Berki Péter zenekarát. Majd egy olyan felvétel következik, mely a Magyar Zeneházában készült a Dankó Rádió egyik gálaműsorán 2024. december 9-én. Tolnai András énekel majd, aki 2024-ben magyar nótadíjas lett, és ifjabb Sárközi Lajos prémás muzsikál zenekarával, aki 2023-ban cigányzenei díjat vehetett át. Jaj, de szép kék szeme van magának, ez a dal is elhangzik majd többek között. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

jaj, de sokat felhajtottam az ajtaját. De vettem némi konzolát.

Egy csokorra való dalt hallhattunk Tolnai András és Ifjabb Sárközi Lajos zenekarának előadásában, és már is folytatjuk, Már mi nálunk babám címmel Revicki Gábor énekel, Bodrogi Zsigmond csárdását pedig idősebb Sárközi Lajos és zenekara játssza el. Paprika só címmel ezt követően Miklóssy József dalol, ez Hevesi József és Marcali Frigyes Frisse lesz.

szedik a medgyet, nem szedik a medgyet, szedeles kósát.

a meccs fontetej. Lerázza a meggyet, te meg babám szedjed a rózsás kötélyedbe. Várj nálam, babám, várj nálam, babám, az jött a szók.

tetejére. Most lerázza a makkot, de meg babán kapkott a rózsás kötényel. Felmegy a legény a fára, a mak fa a tetejére. Most lerázza a makkot, de meg babán kapkod a rózsás kötényel.

tud, csak te hozzád való. Elgyere bátran a karomba, nem vagyok rabló a bakonyba. A pedig az ószak, a viszó, én vagyok, csak te hozzád.

nekem százszor is azt mondta, eljön a paphoz a templomba. Édes anyám, egyszer már csak igaz lesz talán. Már nekem százszor is azt mondta, eljön a paphoz a templomba.

0: pásztor is azt mondta, eljön a paphoz a templomba. Édesanyám, kedvesanyám, egyszer már csak igaz lesz talán. Már nekem pásztor is azt mondta, eljön a paphoz a templomba. Édesanyám, kedvesanyám, egyszer már csak igaz lesz talán.
1: A folytatásban Dankó klubos koncert felvételeinkből válogatunk. Hármat is meghallgathatunk közösen itt a Dankó Rádió Húscsak Prímásában. Valahol a szívem mélyén, ez egy gyulai felvétel, volt-e már szívedben fájdalom? Ezt Debrecenből hozzuk, és Csendesen csak csendesen, ezt pedig Karcagról. Először majd Tarnai Kis László énekel, akinek Jónás Géza zenekara játszik. Majd Laki Pétert halljuk, Tordai Zoltán együttesével, és ezt követően is Tordai Zoltánék muzsikálnak, de akkor már Várnai Adriennek. Tartsanak a folytatásban is velünk!

Valahol a szívem mélyén föl-föl sír egy nóta. Ki tudja, hogy akihez szól, hol jár ma az óta.

Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Dankó Rádió szól. Húscsak Prímásunkban hamarosan Szabad-e így szeretni címmel Ligeti János hallgatója szól. Gáspár Anninak Nyári László együttese muzsikál, aztán ifja Berki Béláékat is halljuk Nem Csák Károlynak zenélni, Radics Béla csádásának címe pedig A faluban nincs több kislány, csak kettő.

0: padra, a kis padra.
1: Hamarosan Szalai László és Nemes Rózsa Frissét halljuk, Halkan pengest címmel. Ezt a dalt nem sokára 60 kis Gyöngyi énekli el nekünk, aki 2023-ban magyar nótadíjat vehetett át a Dankó Rádiótól. Előtte pedig a Cigányok sátoráról Éliás Tibor énekel, jön a Lengyel Miska dala a 100 tagú cigányzenekar közreműködésével.

Hallgató, Andalgó, Csárdás és Friss következik. Kék, ne felejts! Serli Lajos és Kazalicki Antal dala nem sokára Benedekfi Katalintól és Patai Zoltán zenekarától hallható. Repülj, repülj, hétpettyes Katica Bogárka, Kovács Károly és Kalmár Tibor dalát Karcagi Nagy Zoltán énekli, akinek 2014-es felvételünkön ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara játszik. Déki Lakatos Sándorék muzsikálnak majd Máté Otíliának Édesanyám, ne haragudj én reám 1997-ből, és Zsigmond István Csárdása után jön Johannes Brahms dallamaival Jákó Vera költeménye, és maga a művésznő lesz az előadó is, Járjunk mindig vígan dalolva.

Valamikor úgy szerettem a virágot. Járosi Jenő dalával folytatjuk, valamint Solti Károllyal és Olá Kálmán zenekarával. Utána archív felvételről elhangzik Sárközi Ferenc Hullámzó Balaton tetején című dala. Farkas Béla és zenekara Szalai Lászlónak muzsikál. Madarász Katalintól pedig a 2024-es év életműdíjasától a Szeretem a szeretőmet című csárdást kapjuk.